Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
1: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: Rádió, mindig veled.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled. Remélem.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.

0: azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is. Lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Földrengés volt Nagykálló térségében, visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Földrengés volt Nagykálló térségében, a lakosság érzékelte a földmozgást, de károkról nem érkezett bejelentés, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel csütörtök este. A Honren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Rajtó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint szeptember 17-én helyi idő szerint 21 óra 18 perckor 2,7-es magnitudójú földrengés keletkezett Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek azt mondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből visszafizette a folyószámla hitelét. A főváros folyószámla hitel kerete 80 milliárd forint volt. A főigazgató közölte, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint maradt a főváros számláján. A Majki Népfőiskolai Társaság szervezésében civil véradás lesz szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között Tatabányán, a Kóskároly utca 2-es szám alatt a civil központban. A Majki Népfőiskolai Társaság munkatársai várnak minden véradót civil szervezeti kötődéstől függetlenül, ajándékutalvánnyal és kisebb ajándéktárgyakkal kedveskednek azoknak, akik ezen a napon segítő szándékkal nyújtják karjukat.
0: Időjárás.
1: Eleinte több lesz a felhő és néhol pára kötfoltok is előfordulhatnak, napközben azonban a napsütésé lesz a főszerep, gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, reggel 17, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of Illyés Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Buenos Morgan, igazi parti hangulat a stúdióban, megérkezett hozzánk a leghíresebb a stábból, Szabó István.
2: Ja, összekötöttem a mondatot, csak idő kellett hozzá. Jó, jó reggelt kívánok!
3: A leghíres, érted, ez
2: jó reggelt.
3: Viccek
2: van. Ja, az, értem.
1: Szóvicc csütörtök van, szóval ma mindent szabad.
2: Igen.
1: Na meg itt a Roland.
2: Jó reggelt.
3: Na meg itt, hát, hogy mellékesed egyébként.
2: Én egyébként csak azért jöttem, mert hallottam, hogy tegnap a kakiról volt szó, úgyhogy gondoltam bekapcsolódnék.
1: Ne, az a baj, hogy kaki karantén lesz.
3: Kaki karantén.
2: Hogy mi?
1: Itt a dal után kaki karantén lesz, az, hogy...
2: Fejtsd már ki, légy szíves. Ettől egy kicsit úgy megijedtem.
3: Mert hogy kint leszel, vagy bent? Tehát, hogy...
1: Nem, kaptam tegnap egy ilyen kiállítást ebben a témában, tehát tudod, mint amikor 2 percet kap a kézilabdajátékos, hogy igazából most egy hétig félre kell tennem a témát. Annak ellenére, hogy találtam egy olyat, hogy a kaki átültetés mennyire jót tesz az
2: hogy
1: egészségnek,
2: mi?
1: De azt nem ma beszéljük meg, hogy melyik sztártól vennél
2: szívesen. Egyébként ez ilyen erdélyi téma, nem?
1: Az.
2: Mert hogy ott is, akkor jön a barna mackó, amikor nem várnád.
3: Fú, sőt, azt mondja, van konzerv is.
1: Tehát, minden irányból.
3: Konzervis formában is lehet kapni. Jó van, azért ma is kellően elmélyedtünk itt a témában.
1: Nem, ma nem erről lesz szó.
3: De nem ez
1: nyugodjon meg mindenki. Nyugodjon meg mindenki. Egy hétig kiállítást kaptam, jövő héten majd behozom ezeket a témákat is természetesen. Addig pedig, hát tematikailag szorulásunk lesz.
3: Jó van, na figyelj, vezess fel a témát,
1: jó.
3: Fossad a szót.
1: Egy szén tabletta után.
2: Hova keveredtem?
1: Bocsánat, ezek becsúszott vagy kicsúszott. Na, az van, hogy állítólag nagyon nagy gondot okozunk a mestereknek,

0: nagyobb szokott lenni ilyen díjtételben. Én egyébként kvázi mindenben most már az AI-t használom, képzeljétek el. Tehát, hogy nem csak ilyen szakikérésben, hanem így minden témában. És mivel tudtam, hogy ez lesz a téma itt reggel, én kikerestem, hogy mik azok a sztorik, amikben legutóbb kértem az AI segítségét. Figyeljetek,
1: ilyen. A péniszpumpásat nem ad, léci. Még vannak gyerekek. Igen?
0: Kérte, hogy mellékeljek fotót is, és nagyon jó volt. Na mindegy. Szóval ilyenek vannak, figyelj. Ingyenes vágóprogram ajánló, frajdi álomfejtés, adószámla letöltése DAB-ból, őszinte kifogás keresése, görög vicc fordítása.
1: Engem az őszinte kifogás keresése érdekel. Ott mit javasol?
2: Szerintem Pisti barátnőjét is.
0: Hát figyelj, alapvetően azt javasolta, hogy inkább legyek őszinte.
1: Megint múlja volt. Csak, hogy a
0: kifogás egyszerűbb.
1: És azért kérted utána a görög vicc fordítását, hogy valamivel felold ezt a feszkót.
2: Egy jó görög vicc. Hagyományosan jó humoruk.
0: Mellé egy jó púzó, és kérem szépen egy kis tánc, gyorsuló ritmussal, és már meg is van a történet.
1: Ezeket a dolgokat így oldja meg.
2: Igen, azért nagyon örülök. Igazából egy dolognak örülök, hogy itt a kakis felvezetés után úzót mondott, és nem púzott. Tehát ez egyet, aminek tudok örülni.
1: Jó. Ez a téma kifingott. Na, de a lényeg az, Roland, hogy te akkor kihívod a szakembert, és akkor te olyan vagy, mint mondjuk
2: de nem
1: a
2: egy pár bajra.
1: Kata, akinek egy olajcserét megoldanak 90,000-150,000 forintból. Tehát, hogy akkor te bármilyen árat elfogadsz, vagy van egy ilyen lélektani határ, aminél, hogyha mondjuk egy szobafestő mázoló többet mond, akkor azt mondod, hogy na erre rákeresel, hogy tényleg ennyibe kerül-e.
2: Figyelj, nekem azért van egy határozottan nagy szerencsém, mert hogy nálunk az ilyen lakásfelújításra dolgokat, ami nem szerelés, vagy hát igazából a szerelésnek egy részét is, azt így családi körben el lehet intézni, mert hogy apósom is egy csomó mindenhez ért, meg édesapám is, tehát hogy azért így hál' Istennek van szerencse. Nyilván, hogyha vízvezeték szerelőt kell hívni például.
0: Azt
2: tehát,
0: a gyerek csinálja.
2: Vagy kazánszerelőt. És mi a? Tehát, hogy azért még miért
0: mindent megoldottak a családban.
2: Ilyet, tehát ahhoz szakembert hívok.
1: Jó, de hogyha családon belül oldjátok meg, akkor kérsz számlát, vagy megoldjátok így egymás között? Vagy ezt hogy csináljátok cserébe? Te mit tudsz visszaadni? Levezetsz náluk otthon egy műsort?
0: Sziasztok, Roland vagyok.
2: Hát például, igen. Kérem, ilyen Buenos Morgan kitelepülés.
1: Te mi ezért tesz? Igen. Nagyon brutálisak a számok, nem csak például az árban, vagy a munka elvégzésének metodikájában, hanem a munka elvégzésére szükséges időben is. Tehát azt mondják, hogy az AI azt mondja, hogy ez nem tart 2 hétig.
2: Hú, de én nem tudom, ezekben nem szeretek beleszólni. Tehát én megadom a tiszteletet. Én úgy érezném, hogyha én ott okoskodnék, akkor nem tisztelem azt a munkát, amit ő egyébként beletesz.
1: De nem az van, hogy végre belelátunk valamibe, és nem hiszünk el bármit? Mert értsd jól, eddig egy mesterember, hogyha nem volt ismerős, vagy nem bíztál benne, bármennyit elkérhetett. Kismillió ismerősöm autószerelőkre hivatkozik.
0: Bár csak ez lenne a probléma. Én, amikor legutóbb szakit hívtam, az megbeszélt időpontra oda se jött. Tehát, hogy én már annak örülök, hogyha megérkezik a lakásba, meg dolgozik.
1: Na most ez az.
0: Dupla áron, nem baj.
1: Mert nekem például autószerelőből nagyon jó van, és az életemet is rábízom. De nekem egy autószerelő, hogyha át akarna verni, azt adna be, amit akarna. A fene se tudja, hogy kicserélte azt a tömítést, ami 60,000 forintba került.
2: Igen, ezzel szerintem egy csomó ember így van, de én is azt mondom, amit a Pisti, mert én is jártam már úgy, hogy hívtam még korábban másik vízvezeték szerelőt például, és azt mondta, reggel 9-re ott van. És így délután 5-kor az éjt fölhívtam, hogy te figyelj, ez a... Jössz? Ja, kicsit megcsúsztam. Ja, látom, 8 órával.
1: Igen, meg reggel benyomtam már 1-2 tüskét, úgyhogy nem tudok autóval jönni, ne haragudj, eljönnél, értem. Ilyen esetleg egyre több olyan ember lehet a mesterek között, aki már nem annyira érti a szakmát, de mondjuk ellavíroz azzal, hogy ott van a kezében a mesterséges intelligencia, és minden infóhoz hozzáfér.
2: Figyelj, tényleg érik az, amit mi beszéltünk, mert Ádival beszéltük azt, hogy kellene egy ilyen vállalkozást indítani, hogy akkor AI segítségével azért tudunk dolgokat mondani, de hogy mindig csak kiszállnánk. És akkor azt mondanánk, hogy sajnos ezt a problémát nem tudjuk megoldani, de a kiszállás egy 20,000 forint. Tehát ennyi, igazából, és mi folyton csak kiszállnánk, nem javítanánk meg semmit, csak kiszállnánk.
0: Egész jó.
1: Veled még nem volt olyan, Roland, hogy kihívtál egy mesterembert, és azt mondta, hogy elnézést, egy kicsit így elfordult, és bepötyögte a ChatGPT-be, hogy mi a probléma, majd visszafordult, és adott egy árajánlatot?
2: Nem, ilyen nem, még szerencsére nem találkoztam, nem annyira érezném őt hitelesnek.
1: Jó, és Pisti nálad, hogyha otthon valami elromlik, akkor nem jön ki a mester, te hajlandó volnál arra is, hogy beírod a megoldási metodikát, és elkezded otthon bütykölni a dolgokat?
0: Hogy ne? Hát én ezt nem vagy szoktam csinálni.
1: Mit csináltál legutóbb?
0: Tehát víz, ilyen, minek hívják a zuhanyrózsa cserét például, már csináltam, tehát hogy az megy.
2: Mondjuk csináltam AI nélkül.

0: is.
1: Tehát az annyi, hogy lecsavarod és fölcsavarod.
2: Meg az egyik csapnál nem olyan egyszerű az, na. Pedig hát dupla tudásból indultam, ugye egyrészt
1: egy csomó... Zuhanyoztál már?
2: Nem, hát egy... Akkor... Az már úgy három. Igen. Nem, hát akkor egyrészt zuhanyoztam már. A másik az, hogy szoktam olyan filmeket nézni, ami úgy kezdődik, hogy megérkezik a vízszerelő.
1: Oda megérkezik?
2: Oda megérkezik, és ha határozott kiállással rendelkezik.
0: De akkor pizzát is ütettél, nem? Igen. Ja, a pizza után is jön, vagy a merence tisztító.
2: Igen, és mindig ugyanaz az ember jön.
0: Ez meg a másik, így van.
1: Tehát, ahú, rohadtul néznél, hogyha a zuhany problémáid volna ennek, és meghopognak.
0: Az biztos, hogy kívok egy szakembert, és Johnny Sins megjelenik, hát akkor én is pislognék.
2: Aki hát nem a kezével kopog, tehát így van. És hát...
1: Úgy szeretem, hogy így élvezi a saját poénját.
0: Hogy itt KP-ban kell fizetni.
2: Na, és van a harmadik. Egyrészt én tényleg beleírtam, lefotóztam az AI-nak, meg minden kérte is, hogy fotózzam le. Megbeszéltük a problémát, hogyan oldhatjuk meg. Most például van egy csap, ahol ezt sikerült megoldani, mármint, hogy nem csöpök például. Ez egy nagyon pozitív dolog, de azóta a meleg víz se jön. Tehát, hogy...
1: De és így, így.
2: Egy probléma elhárult, a másik még úgy nem.
1: Kérdezgeti közben a mesterséges intelligencia, hogy küldjél képet magadról zuhanyzás közben, hogy tartod a zuhanyzót, hogy a legjobb oda csavarni. Jó, mert ezeket a képeket idővel majd vissza látod jönni, de a melegvizes problémát akkor most úgy próbálod orvosolni, hogy akkor megint beírod, és azt is megoldod, mert akkor előbb vagy utóbb kigyullad a házat, hogyha így haladsz ezen a ranglétrán
2: előre. Nem, hát előbb vagy utóbb kicsit melegszik a víz, tehát nem lesz annyira hideg, főleg nyáron.
1: Jó, értem. Tehát akkor erre a biztonságos útra mészre.
2: Beteszed a mikróba.
1: Jó is, hogy ezt mondod. Jó is, hogy ezt mondod. Igen. Mert arra gondoltunk Rolanddal, hogy kitanulunk egy mesterséget, és erre egy majkadalt szánunk magunknak.
2: Tényleg? Igen. És mi lesz az? Rádiózás?
1: Ne.
2: Itt lenne az ideje?
1: Ahhoz több dal kell. Ahhoz sokkal több dal kell.
0: Azt megengedtük, hogy megtanuljuk.
1: Jó. Az minimum, hogy Guns N' Roses Best of. Ahogy a Majka megtanulta egy dal alatt a popstárságot, úgy mi megtanuljuk egy dal alatt a mesterséget, amihez adott esetben ő jobban ért. Viszont, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek legyenek, téged bíztunk meg itt a dal elején, hogy adj nekünk egy problémát, amit meg kell oldanunk. Kérlek, vázold a problémát.
2: Legyen a csöpögő csap problémája. Tehát már nem csöpök, bár van egy másik csap, ami csöpök, tehát hogy azon lehet gyakorolni.
1: Tehát azért még van dolog.
2: Még van egy csap, ami csöpök, a másik nem csöpök, de csak hideg víz jön belőle. Úgyhogy ezt a problémát legyetek szívesek megoldani, én pedig örülök, hogyha megoldottátok.
1: És akkor Pistinek az a dolga, hogy kettőnk közül a hirtelen szerzett tudásunk alapján valakit megbízon a munkával. Roland, akarsz kezdeni, vagy rám bízod?
0: Kezdte, igen, mert annyira meggyőzően mondtad, hogy hát ez teszt így zsigerből, és akkor...
1: Én azt gondolom, hogy én már tartok ott, hogy ehhez is értsek, és azt gondolom, kedves S. István, hogy a csöpögés nagy valószínűséggel a kerámia betét, vagy a tömítőfelület kopása okozza, és ezért szétszerelés után pontosabban is be tudom azonosítani majd a problémát. Én nem csak rárántok a csapra, hanem átnézem a szeleptestet, a tömítéseket, az illesztési pontokat is, hogy
2: én ezt inkább lányoktól szeretném, de
0: jó. Mondjuk nem tudom, hogy szereptestű lányokkal találkoztál-e már. Én egy-kettővel, igen. Az annyira nem volt vidám.
1: És arra gondolnék, hogy javítás után nyomás alatt is ellenőrzöm majd a szerelvényt, mert hogy így tudom teljesen biztosítani, hogy a csaptelep működjön, szóval egyszer-kétszer azért le is zuhanyoznék ott. Szóval ezt tudom vállalni.
2: Az utolsó mondat kivételével egész vállalhatónak hangzik egyébként a dolog.
1: Na te mit tudsz?
2: Egész meggyőző.
0: Én először is megkérdezném, hogy egy karos.
2: Ilyes úr?
0: Egy karos csap, vagy pedig két hagyományos két gombos. Mert ugye a kolléga, ő neki esik, mint Tóth az anyjának. Tehát, hogy
1: de ez bizonytalanság. Kérdéssel mész rögtön szerelni, az bizonytalanság, és feltételezett.
0: Nem, ez precizitás.
1: Feltételezett, hogy az ember ért hozzá.
0: Nem, ez precizitás. Tehát azt azért ő is meg tudja ítélni, hogy ez most milyen típusú csap. És miután ezt tisztáztuk, utána felajánlanám azt, hogy bízzuk meg a munkával Rédül kollégát, és én meg egy 5000-est így visszacsurgatok abból az árból. Tehát, hogy megbízol engem, én megbízom őt, és akkor egy részét visszajattolom. És illetve kezdve szerintem engem fogsz választani.
2: Az a helyzet, hogy Roland így nyert is.
1: Most akartam átvenni.
2: Meggyőzött, nem tudom, a számla esetleg egy kicsit nagyobb összegről még szólhat.
0: Mindent megoldom fű alatt.
1: Most akartam árajánlatot, de akkor legyen az, hogy én adok egy jobb árajánlatot, De még jobban elrontom, hogy neked ki kell javítanod, és akkor te is adsz egy árajánlatot, és mi egyezünk meg, és nem ötöt csorgatsz, hanem tizet csorgatunk mi egymásnak.
2: Ádi, te ebben már régóta alvállalkozó vagy, aki ki se lesz fizetve. De a munka a tiéd.
1: Az, hogy én mennyire a változások embere vagyok, az abból is átjön, hogy például nagyon változatos a fekete póló szettem, tehát hogy ebben is, meg abban is, hogy az egy kiló sajt alatt mindig másféle ételek vannak.
0: Ez egyébként egy külön, én mondtam már nektek, ez egy külön játék lehetne. Facebookra, Instára mindig lefotózzuk, hogy Ádi aznap mit teszik, és találjátok ki, hogy mi rejtőzik a sajt alatt.
1: Na, de szerintem én nagyon nem. Én azt gondolom, hogy én nagyon nem vagyok az, bár mondjuk nyaralókból tényleg kipróbálok szívesen másikat, de én a visszatérős is vagyok, tehát szeretem a megszokottat. Pisti, végül nálad nem jutottunk dűlőre.
2: Hát én négyszer jártam Riminiben ugyanazon a tengerparti szakaszon, csak mindig cserélem az aktuális lányt, aki jön velem. Tehát hogy nagyjából így szoktam Riminiben járni
0: Olaszországban. Akkor végül is megvan a változatosság, csak hát ugye milyen téren.
2: Egy kicsit jó, más szempontból, igen.
0: Ennyire okay. Megnyaralni, na hát most értem.
1: Tök jó hely.
0: Nagyon, a temető mellett ajánljuk.
1: Figyelj, akkor most Pisti dilemma elé állítalak. Inkább minden nyáron máshova menni nyaralni ugyanazzal a lányjal, vagy inkább mindig ugyanoda menni nyaralni másik lányjal?
2: Ezt még én sem tudom. Erre nem lehet ilyen hirtelen válaszolni.
1: Megpróbáltam megfogni. Tesztelni fogunk. Készen álltok a tesztre?
2: Igen, remélem, mutatom, mit pozitív lesz.
1: Tesztelni. Hát ezt a kis poharat kéne megtölteni mindenkinek, és aztán megnézzük.
2: Milyen jellegű folyadékkal? Csak hogy megint visszatérjünk az eredeti témához.
1: Megígértük, hogy egy hétig ezzel nem foglalkozzunk. Inkább beszéljünk arról, hogy mennyire bírjuk a változásokat, mert megtaláltam az egy és ultimátor tesztet arra, hogy felmérhessük, hogy mennyire vagyunk változáskedvelők, vagy mennyire nem, és tényleg spoiler veszély, én baromira nem. Tehát én az a típus vagyok, aki van egy cipőm, hordom egy darabig, néha megpróbálom lecserélni másfajtára, de 2 óra nézelődés után megveszem ugyanabból az újat.
0: Egyébként tudományos szaklap? NLC?
1: Nem, ez most szakértők véleménye. Igen, a BN-nél.
2: A Sudoku.
0: A BN.
2: A Sudoku és a horoszkóp között volt félúton.
1: Valamit hagyjatok már meg nekem. Légy szíves.
0: Kis kenyed, 4. oldal lapalja.
1: Azt hiszem, aki írta, az nemrég még a Palaverben dolgozott.
2: Igen.
0: Na, szóval mennyire bírjuk a változást? Én amúgy szeretem a változásokat, de nem mindenben.
1: Köszönöm szépen. Átvetted a Jessica-nak a nyilatkozási stílusát.
2: Megtennéd, hogy kifejtenéd.
0: Nem, mert bizonyos dolgokban, tehát én például, ha elmegyek valahova, még szeretek mindig új helyekre utazni. Volt egy pár hely, ahol azért visszamentünk többször, de hogy én szeretek például ilyen szempontból is új kultúrákat, új helyeket megismerni.
2: Salgótarján.
0: Így van, Török út, Török Szent Miklós, meg Török Bálint. Tehát
1: Tokod altár.
0: Igen, meg hogyha ott vagyok, akkor szeretek új ételeket kóstolni. Tehát én például nem vagyok az a típus, aki mindig beül egy étterembe, ismerek ilyeneket, beülnek étterembe, és mindig rántott szelet. Így van, klasszikus.
2: Ezzel nem lehet mellélőni.
1: Ezzel amúgy én bajban vagyok, mert egy időben én is megpróbáltam olyan lenni, mint te, csak az a problémám vele, hogy az öcsém mindig kikéri
2: drága az országbérlet.
1: Öcsém mindig kikéri a cordon bleu-t, és hogyha én megpróbálkozom valamivel, és az szarabul néz ki, mint az övé, akkor egész kaja alatt irigykedem. Tehát én emiatt beálltam biztonságira, mert azt nem bírom elviselni, hogy valaki az asztalnál jobbat rendel, mint én.
2: De ezt nem csináljátok a feleségeddel, hogy kikéred te a két legszimpatikusabb ételt, és a felénél cseréltek, vagy valami?
1: Nem, mi azt csináljuk, hogy a fagyizóban kikérjük, amit szeretünk, hajnal kikér valamit, ami kék, és mi esszük meg azt, ami kék, és ő eszi meg azt, amit szeretünk.
2: Jó, hát igen, gyerekkel ez egy picit át tud rajzolódni.
0: Viszont mi csináltok már ilyet, amit mondasz, hogy feleztünk?
2: Mikor csináltunk mi ilyen romantikus dolgot?
0: Ja, hogy én meg a feleségem, úgy értettem.
2: Kár, hogy én nem voltam benne a történetben. Eljösszön, de még bármikor áthívhattok.
1: Délután ebédelni, te kérsz egy tök főzeléket, Roland egy lecsót.
0: Jó, akkor nem cserélünk.
1: Egy új ismerősnek mennyi idő kell, mire igazán megnyílsz előtte? Jó, akkor itt bejelöljem azt, hogy az első beszélgetésnél már mély dolgokat is megosztasz vele, Pisti. Most akkor megcsináljuk veled.
2: Attól függ, hogy egy 40 éves férfi vagy egy 20 éves lány. Tehát azért nem mindegy a szituáció.
1: Igen, hát mindig is tudta, hogy pasik előtt könnyebben megnyílsz.
2: Igen, erről van szó.
1: Ha megkérdezik, valójában hogy vagy, mit válaszolsz? Mindent elmondok részletesen, akár könnyek között is. Az milyen jó fejember lehet, nem? Tehát ezt látjátok magatok
2: előtt? Szia, hogy vagy? Nagyon rosszul, és akkor így mondod hosszan.
1: Jó, egyszer amerikaiakkal ezt eljátszottuk, mert ugye mindig van ez a how are you, okay, fine, thanks, fine, vagy nem tudom, és mi ez tovább, és egyszer megválaszoltuk úgy igazán magyarosan hosszan, soha többet nem kérdezte meg az amerikai barátom. Attól függ, mennyire közeli az illető, de igyekszem őszinte lenni, vagy még akkor is, hogyha éppen nem ez az igazság, azt mondom, hogy jól.
0: Én ez az az arany középút. Tehát, hogy én érted, hogyha nem vagyok jól, akkor nem fogok azt mondani, hogy köszönöm, jól vagyok.
1: Próbáljuk már, Maki, hogyha valaki megkérdezi, akkor válaszoljunk hosszasan.
0: De hát, akkor valami nagyon konkrétat
1: emelj. Az isiászom kiújult, de egyébként ilyet?
0: Valami ilyesmit, igen.
1: Jó, hát biztos, hogy nem fogjuk megcsinálni végig, mert még van
0: hozzá. Túl gyakran kell járnom pisilni, de ezt számítva jól vagyok.
1: A hólyag problémáimat leszámítva. Köszönöm, jól.
2: Mondod a mosdóban való találkozásnál egy idegen embernek.
0: Például. Ma hányadszor?
1: Pozitív lett a Covid-tesztem, de így is bejárok dolgozni, szóval derűsebb. Mi ezt meg jobban? Ha visszautasítanak, miután már megnyíltál, ha félreértik azt, amit megosztottál magadról, vagy ha kiszolgáltatottál válsz valaki előtt?
2: Engem a pókok.
1: Ha valaki dicsér, hogyan reagálsz? Ó, a Pistinél tudom, még tovább dicséri magát. És többnyire, aki dicséri, az ő. És a körülötte lévők sírnak.
2: Hát a mástól nem kapom meg, figyelj. Két hírem van, az egyik pedig kamu, tehát én találtam ki, én írtam meg a szöveget, meg ilyesmi.
1: Amúgy a híradók is így mennek nálunk, hogyha Pisti van.
2: Egyik igaz, másik nem, találjátok ki, melyik, igen. Nos, az első hírem az úgy szól, hogy Fülöp-szigeteki diákok kifejlesztettek egy úgynevezett biotéglát, amelyhez kóbor kutyák összegyűjtött ürülékét szárították ki.
1: Megint a kaki.
2: Majd minimális cementporral keverték. A diákok szerint járdákhoz és kisebb építményekhez is használható. Kaki tégla.
0: Na most azt nem tudom, hirtelen én már rögtön egyel tovább gondoltam, hogy az egyre nagyobb létszámú filippino vendégmunkásokkal esetleg akkor lehetne ilyet építetni. Hát most szerintem egy építési vállalkozónak felcsillantezem, hogy ha ez igaz, akkor gyorsan keresünk filippino munkavállalókat.
2: Én már azt a mondást se értettem, bocsánat, hogy ezt így kimondom, szarból nem lehet várat építeni. Hát tessék, lehet! Hát Fülöp-szigetekiek megcsinálták.
1: Hogyha belegondolsz, akkor végül is miért ne? Tehát a vályokház az tulajdonképpen állagban olyasmi lehet, és ugye kiszárad. Jó, a szagról most nem beszélve, de hogyha loptatok már téglát, mert én annó csináltam ilyet, akkor tudjátok,
2: miért loptál te téglát? Ebből lett a lakás?
1: Ti nem loptatok még téglát? Nem, ez úgy volt, hogy Sopronban volt a téglagyár, és nekünk ott volt ahhoz nagyon közel a... Nem gondoltam, hogy ilyen vallomás rovat lesz. Nagyon közel volt hozzá a nyaraló.
2: A nyaralónak a területe, de hát kellett egy nyaraló is, úgyhogy...
1: Igen.
2: Egy ilyen háznyit elvittetek.
0: Tulajdonképpen telket vettetek, ilyen. Házat loptatok.
1: Meguntuk a kecsuát, és gondoltuk, hogy építünk valami stabilabbat. Nem, ott még a kiégetés előtti téglából loptunk minden nyáron egy darabot, mert az kvázi olyan volt, mint az agyag, és abból, vagy lehet, hogy konkrétan az volt, lehetett agyagozni, meg ilyen kis köcsögöket formálni, és mi azt játszottuk nyáron a telken, hogy készítettük magunknak a kis köcsögöket.
0: Kis köcsögöket,
1: a lopott téglából. Ti ezt nem csináltatok soha? Hát
2: nem tudom, én ez a köcsögöléshez nem tudok hozzászólni, ne haragudjatok.
0: Sose jártam.
2: Nem vagyok a téma szakértője.
0: Se Sopronba, se Kapuvárra, se hasonló helyekre.
1: Mi is tényleg hívjam be a viszkist, hogy hozzászóljon. De most már ilyet nem lehet, mert most már csak kéztéglák vannak, és ez nem jó erre, de hogy tulajdonképpen...
0: Most már őrzik.
1: Tulajdonképpen a kis...
2: Mint a budapesti kínai voltokban, kint van az arcképedből, recepción,
1: kis téglával.
2: A portálnál.
1: Mentünk haza, és minden nyáron az egy téglából elkészítettük a kis ajándékokat a családnak. Volt kis hamutartó, volt kis madár, mindenféleket csináltunk agyagból.
2: Nagyon szép történet, örülök, hogy azóta vannak barátaid.
0: Én pedig jártam egyszer, engem egyszer kiküldtek a Veszprémi Tégla Múzeumból.
1: De képzelj, miért mentél Tégla Múzeumban? Ott mi van?
2: Én addig kivonulok, ezt már hallottam. Háromszor.
0: Szerintem ezt hallgatok, és ezt már adáson kívül elmesél. Tudod, mi van a Tégla Múzeumban?
1: Tégla.
0: Baromi sok tégla.
1: A szöszérmészel, ez ilyen osztály kérdés.
2: Mi az, hogy mi a szöszér? Az előző 5 percben a tégláról beszéltél, hogy milyen jó.
0: Te loptad a téglát.
2: Bajod van a múzeummal?
1: Na jó, de minden tégla egyforma. Már hogy úgy tégla.
0: Jaj, féltékeny. Na mi a második hír, hogy tudjuk.
2: A második hír pedig az, hogy egy olasz kisvárosban betiltották a túl hangos tüsszentést egy helyi rendelettel, miután a lakók panaszkodni kezdtek. A rendelet szerint, aki közterületen kirívóan hangosan tüsszent, akár 50 eurós helyszíni bírságot is kaphat.
0: akkor engem rommá büntetnének.
1: Amúgy téged is, de itt sokakat a stábból. És képzétek el, hogy nekem...
2: Én szolid tűszentő vagyok.
1: Nekem a szívből jövő hangos tűszentés az, az élmény, tehát én ezt szeretem. De engem leneveltek
2: neked is
1: róla.
2: Jó.
1: Engem, igen, és engem leneveltek róla, és itt a stáb nevelt vissza. Szóval most néha tűszentek olyanokat, hogy behallatszik az adásba a hangszigetelt stúdióba kintről.
0: Azt hiszem a Tomi is tud talán, az Imre Tomi is tud hangosat.
1: Igen, a Nyerki Tomi is nagyon, tehát igazából itt mindenki nagy tűszentő ebben a stábban, és visszaneveltetek, hogy visszahoztátok belém ezt az állatias ösztönt. Anno a tesi tanárunk mondta, hogy egy jó tűszentés 80%-os kielégülés.
0: Hát elég rossz nem élete lehetett.
1: Tesi tanár volt. Szóval,
2: és azóta folyamatosan keresi Ádi a szituációkat, mikor tüsszentek.
1: Mikor tüsszentetek egy jó nagyot.
0: Mindig van egy kis bors.
1: Én azt gondolom, itt a két hír alapján, hogy szerintem bármennyire szürreális, de ez a tüsszentés, tilalom és büntetés, ez lesz az igaz.
0: Szerintem
1: és
0: is.
1: A kaki tégla pedig nem.
0: Igen, én is úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretnék hinni a Fülöp-szigeteki diákokban, meg a kaki téglában, de én is azt érzem, hogy azért Olaszországból jöttek már ilyen hírek, hogy ezt aztam, azt betiltottak. Ugye volt, ahol betiltották például.
2: Igen, meg helyi rendeletekkel szinte bármit lehet. És igen. Nyilván nagyon gyakran van, hogy a helyi lakókat például a turisták zavarják, tehát hogy ez is megesik.
0: Igen.
2: Vagy ők hangosak.
0: Igen, szóval jó lenne ez a biotégla, de én úgy érzem, hogy ezt te találtad ki.
2: Mind a ketten ezt gondoljátok?
1: Ezt.
2: Ez a végleges?
1: Ez. Igen.
2: Nem szeretnétek változtatni?
0: Nem.
1: Nem.
2: Nos, az a helyzet, hogy a kaki tégla már létezik.
0: A másik volt a kitaláció.
2: Ezzel szemben a tűszentős rendeletet azt én találtam ki.
3: Oh, de
2: akár valód is lehetne.
3: Miatt mondom én inkább azt, hogy ne.
0: Jól felelőttél minket. Na, ez akkor nekem lehet kívül a filippínó vendégmunkásokat.
1: Ez nekem most fájt. Tehát akkor a kaki tégla van, a tűszentés bünti nincs. Pedig már összeraktam a fejemben, hogy milyen jókat lehetne ilyen influencer időszakban, szezonban gyűjteni pénzeket, de akkor ez nincs.
2: A helyi építési vállalkozókat innen üdvözlöm, ők most nagy lehetőséget látnak ebben a történetben.
0: Egyébként mire lehet jó ez a biotégla?
1: Hát valószínűleg újra hasznosítasz valamit, amit egyébként nem használsz, és...
0: De olcsóbb lehet vajon?
1: Biztos, hogy nem olcsóbb, ez ilyen környezetvédőbb. Tehát biztos nem olcsóbb valamiből, ami nem erre van, előállítani valamit, amit...
0: Hát hány kutyának mennyi kakia kell egy téglához vajon?
2: Hát mondjuk cementtel kevered, tehát hogy egyébként én kivettem a hírből, mert túl reális lett volna.
1: Ez a beleszarsz a beton keverőbe?
2: 10 gram vagy valami nagyon minimális.
1: De semmi értelme.
2: Kerül bele.
0: Hát ez csak az íze kedvéért.
2: Igen.
1: De ez tényleg semmire nem jó.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, egy ideig a fővárosi állatkertben, ott a végén ugye van egy ilyen shop, és abban árulták az elefántnak az ürülékét, mert az egyébként trágyázás szempontjából egy tök jó cucc, tehát abban átforgatni dolgokat még akár jó is lehet, és ezt tényleg nagyon sokáig árulták.
1: Azt nem tudom,
2: már
1: hogy,
2: nem.
1: Hogy a rákban vagyunk bármelyik témából 2 percen belül a szarásnál.
0: Ez szerintem a te hatásod, mert te
1: de nem csináltam ezt, semmit, a Pisti csinálta.
0: Az elmúlt 2 napban te csináltad.
1: Én direkt visszafogtam magammal, és erre behozza a kaki téglát.
2: Én csak felültem a kaki vonatra.
1: Na jó. Oké, okay, húzzuk
0: a
1: csíkot.
0: Vonat, ki tudja, hol áll meg.
1: Köszi, Pisti.
2: És kit hogyan talál meg.
4: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
3: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
4: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan! Fél hét múlt 6 perccel, Buenos Morgan, Illy és Roland, hallgatók, jó magam, jó reggelt!
2: Jó reggelt a mikrofonnál, Rédl Ádám tesóka és Illy és Roland tesóka.
1: Bro! Tényleg, így nyomjuk ma?
2: Tesóka, nem, nincs meg a sztori.
1: Mit hagytam ki?
2: Gyugyák Balázs tesóka. Nincs
1: mit
2: meg,
1: hagytam ki? Lemaradtam, mesélj.
2: Adáson kívül felvilágosítanak.
1: Én azt néztem, hogy a Warburgon van-e kötelező, vagy nincs, és még mindig nem tudom biztosra.
2: Á, nem. Nem élet az élet diplomata útlevél nélkül. Na, szóval.
1: Jaj, jó, sejtem. Van egy sejtésem, de nem vagyok benne teljesen biztos. Hallod, nagy a gáz az úton, én ezzel akartam kezdeni, meg erre akartam fókuszálni Budapest irányába. Képzeld el, hogy olyan 10 kilométerrel a lehajtó előtt, tehát így visszaszámolva, mondjuk egy innen 10 kilométeres szakaszon, álltak a kamionok a külső sávban, és a legelején valami füstölt.
2: Mondom is, hogy mi van, jó? Mert hogy egyébként, igen, én is gondoltam, hogy ezzel nyissunk, hogy hol van gebasz, hát egyrészt az emberek fejében, másrészt meg az M1-esen. A Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya térségében az 50-es kilométernél a kiépített terelésben lerobbant egy jármű a külső sávon, ami útszűkületet okoz. Jelen pillanatban nagyjából 5 kilométeres a torlódás. Indítsuk vidámon a péntek reggelt című rovatunkat, hallottátok.
1: Most már a belső sáv is beállt egyébként, arról látsz valamit, tehát az egész feltorlódott, mert amikor éjöttem, akkor ott nagyon füstölt valami a külsőn. Először azt hittem, hogy ilyen betonozási munkálatok zajlanak messziről. Aztán látom, hogy nem. Csak a külső
2: sávon ott van probléma, igen.
1: Csak hát ez a kérdés, és ezt most mondja meg, aki meg tudja, én már tényleg elvesztettem a fonalat, ledobtam a láncot a bringáról, hogy hol van ehhez a csomóponthoz a legközelebbi pont, ahol a külső sávból még be lehet menni.
2: Figyelj, én nem tudom, én ezt már elengedtem. Te nekem is, egyetlen egy nagyon egyszerű tanácsom van, ne menjetek föl az M1-esre.
1: Jó. Ennyi. De szerintem ez jó. Hát és meg is lehet csinálni, nem? Bár tegnap mindent kifogtam az egyesen, tehát most már nagyon elszemtelenedtek az autók, mint a nyúl. Az van, hogy volt előttem kamion, volt előttem traktor, volt előttem össze-vissza cikázó ember, volt előttem tanulóvezető, nagyon durva már az egyes is, de még mindig folyamatosan járható.
2: Nézd, én azt tanácsolnám tényleg így a drága hallgatóknak, hogy aki Pestre megy, az tartson egy laza kerülőt, egy ilyen Székesfehérvár Érd Budapest, tehát egy ilyen kis kanyarral térjen le.
1: Én meg azt hittem, hogy azt tanácsolod a hallgatóknak, hogy aki Pestre megy, az tartson egy pesti szeretőt, akinél ott lehet aludni.
2: Ez sem egy rossz ötlet.
1: Nem?
2: Akkor előző este el kell indulni.
1: Kim van már a képünk amúgy?
2: Kint.
1: Nézzétek meg a Facebookon, ilyen ébredős képünk került ki. Niki vissza is írt, hogy mi ugyanott lakunk-e Rolanddal. Mondtam, hogy az beteges lenne, mi csak ugyanott alszunk.
2: Ennyi, az meg hát teljesen normális.
1: Csak semmi. Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányai közepesen erős forgalomra kell számítani. Pest felé is sok autó halad óvatosan, hajrá kéktigrisek, ma rangadó Győrben. Tényleg a másik szobában tartják?
2: A másik szobában.
1: A fürdőszoba már teljesen elázott, és mennek hát a másikba?
2: Mennek hát a nappaliba, igen. Tehát, hogy most nem a magvasiban lesz, mert úgy látszik, hogy ott nem nagyon sikerült megoldani ezt a vagy tető, vagy vízvezeték, szerintem vagy hát ugyanosabb. Nem tudom, hogy ugye azt mondták, hogy beázás volt. Mondjuk egyébként esőt nem mondanak, de mindegy, nem akarnak kockáztatni, úgyhogy az Audi Arénában lesz a mérkőzés. Valóban ma este 6 órától Győr Tatabánya férfi kézilabda rangadó.
1: És hogyha megfogadnak egy jó tanácsot, akkor legyen mostantól Győr Dolphins. Tehát legyenek delfinek. Cseréljünk állatot, vagy nem tudom, ott mi van, és akkor lehet majd azzal kabalázni.
2: Ott lehet, hogy nincs állat.
1: Ez hát akkor itt van delfin.
2: Nincs mindenhol állat, tudod. Tehát ez csak az amerikai fociban szokás, hogy ott minden egyes csapat névben van valamiféle állat.
1: De mert amúgy szerintem meg tök jó. Tehát, hogy én kötelezővé tenném.
2: És akkor így ki kéne találni, de várjál, mert akkor tehát lehetne ilyen ekte magyar, hogy akkor tényleg valaki ütő mangalica.
1: Jaj, jó!
2: Mosonmagyaróvári mangalica például.
1: Megérkeztek a pécsi szürke marhák?
2: Vagy a pécsi szürke marhák, igen. És akkor mit tudom én, lehetne ilyen egyedi, hogy a csurgói kapibarák, vagy nem tudom, tehát hogy elmész ilyen extrémebb irányba.
1: Nekem tetszik a dolog. Nekem nagyon tetszik a dolog. Azt nem értem csak, hogy miért vannak itt mindig ilyen kiemelt állatok, tehát hogy bizonyos állatokkal szemben én rasszizmust érzek, tehát az első csapatnak, mit tudom én, adnék támogatást az állatkert beállna szponzornak, hogyha valaki, mit tudom én, a vállalná féreg csapatnevet.
2: nem, közben rájöttem, hogy nem is csurgói csigák kellene legyen, mert az alliterál. És nem például a csigák is el vannak nyomva, mert hogy ugye alapvetően olyan állatokat keresnek, amik erőt képviselnek. És akkor mi van tényleg szerencsétlen gilisztákkal, a csigákkal, a...
1: Hangya a legerősebb, és senki nem hangya.
2: Ugye? Pedig mit olyan hatvani hangyák?
1: Majdnem hódmezővásárhelyet mondtam, de a 60 az jobb, az működik.
2: Aha. Jól hangzik, nem, hogy a 60-i hangyák, mondjuk alapvetően angolul szokták ezt tolni, mert nem is értem miért. Legyen magyarul, tehát hogy magyar nemzeti amerikai foci neveket.
1: Jó, szerintem ezt átvisszük.
2: Úgyhogy mindjárt írok az amerikai futballszövetségnek.
1: Írjátok még, hogy milyen állatokat akartok. De lehet nézni, ja, nálatok a tigris az pont jó, de hogyha valami jobbat, akkor tapír.
2: Igen, meg hát itt ugye a mustángok, ugye meg az amerikai foci csapat, tehát hogy itt azért van.
1: Budai bölény.
2: Budai bölények? Ez jól hangzik, vagy bivajok?
1: Bivaj.
2: Budai bivajok.
1: Vagy bárány. Nem, ez nem jó.
2: Hát a bárányok hallgatnak.
1: Igazad van. Na, vagy növényekről átnevezni, mert az is milyen, hogy azt még senki nem csinálta, lehetnének a miskolci muskátlik.
2: Persze, vagy a tatabányai tavirózsák, hogy ne?
1: Vagy a dunai dinnyék. Görög, ne? Görög, na, játék.
2: Te. Na, szóval, igen. Budai barack. Ez picit budai barackok. Jó, erőknek meg kicsit más jutna eszembe. OnlyFans-el nagyobbat futta.
1: Igen, és akkor kikapja meg a padlizsent. Pápai padlizsánok, jönnek.
2: A pápai padlizsánok?
1: Jó van, igen. Befőzték a budai barackokat.
2: És minden egyes szünetben felép a joci.
1: Hát ott a bányai tök.
2: Az, igen. Na mondjuk, hogy mi lesz ma, jó?
1: Mi?
2: Foglalkozunk például az AI-jal. Igencsak kiemelten 9 és 10 óra között támad az AI veszélyes önálló életre kél. Most már az OpenAI-nak a vezérigazgatója is nyilatkozott, és azt mondta, hogy hát azért oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Nyilván nem mi fogjuk megfejteni a tutit, hanem szakértőt hívtunk, nagyon kedves barátunk, visszatérő vendégünk. Őt fogjuk fogadni Donatellával együtt.
1: De tényleg,
2: a filterekről.
1: Nagyon jó téma lesz, nagyon jó téma lesz. Itt már nem lehet tudni, hogy ezeket a nyilatkozatokat, hogy veszélyes az AI, szűrte már az AI, vagy tényleg valós emberek mondták. Tehát már ilyen szintű a probléma, és iszonyat nagy koponyák álltak össze, hogy aláírjanak egy papírt arról, hogy itt valamit közbe kell lépni, mert hogy hasonlónak titulálják a tudósok ezt a helyzetet, mint az atomhelyzetet, hogy hasonlóan kéne ezt limitálni. Úgyhogy meghívjuk Solymos Ákost.
2: Így van, őt vele fogunk beszélgetni, a nagy koponyák pedig nem, Kiszel Tünde és barátai, jó, szóval nem erre kell gondolni, hogy összeálltak a Budapest TV sztárjai, aztán elkezdenek az AI-ja a dolgokat írni, pedig mindenki jobban járna. Na, szóval tényleg érkezik hozzánk Ákos, 9 és 10 óra között vele fogunk majd beszélgetni. Aztán hozunk Svájcból egy sztorit, abból a háborgó, kaotikus országból.
1: Gusztustalan, hogy ott milyen a felfordulás, tehát hogy lehetne ott rendet rakni, mint nálunk.
2: Szabadságot Svájcnak szólt annó a valamelyik egyetemi tanárokból álló punkzenekarnak a dala, most meg nem mondom, hogy hívták az együttest, ha bárki tudja, írja meg. Na, de onnan hozunk egy történetet, egy nyugdíjas hölgy elfelejtett fizetni a műanyag zacskóért a boltban, tudjátok, amiért felszámolnak kőkeményen, mit tudom én, 15 forintot. Egyeseknek ez a bűnözés az életükben, hogy azt nem ütik be mondjuk az önkielégítő kasszában, és akkor hát ezzel is spórolnak egy keveset. Na hát ő is megspórolt 20 forintot, és azt hitte, hogy akkor ez mekkora nagy sírályság. Egyébként nem direkt csinálta, hanem elvileg véletlenül, de fölvette őt a kamera, és bíróságra idézték emiatt.
1: Igen, és az egészben az egyik legérdekesebb dolog, hogy hogyan nyomozták le, mert még hűségkártyája sem volt a néninek. Tehát az évszázad bűntényét hogyan kaptál a svájci rendőrség, egyébként pedig Roland csúnyán alulbecsülöd a bűntény mértékét, 20 forint volt ez az acskó magyar pénzre fordítva.
2: Igen, meg volt még egy tétel, amit elvileg nem fizetett ki a néni.
1: Hát, szóval de azt, hogy a néni meg se vette. Na jó, ezt
2: kitárgyaljuk. Igen, ő meg azt állítja, hogy meg se vette, mondjuk nem tudom, szerintem, ha van kamerafelvétel, akkor az egyértelműen el kéne tudni dönteni.
1: Na, az megvételnek számít, ha még leharapod benni, és a szádban viszed ki?
2: De még nem rágtad meg.
1: De ráfekszel a kasszára, hogy lemérjen? Na?
2: Egy jó 50 dekányi, egy jó kis izét, lábfejet ráteszel, hogy...
1: Aha, az apró betűs részek, de ami még nagyon aktualizálja ezt a témát, hogy egyre többen kezdtek el nyilatkozni erről, elég komoly áruházláncok vezetői is, és erről hozok majd néhány infót, hogy állítólag ez az önkiszolgáló kassa olyanokat is lopásra sarkal, akiknek eddig eszébe sem jutott.
2: Tehát belevisz a bűnbe.
1: Vajon tényleg így van-e?
2: Csábít bele a rosszba. Igazából az önkiszolgáló kassza tehet mindenről.
1: Szerintem is egyébként. Bocs, ez a te zsebkendőd, ez a te taknyod? Itt vagy az enyém?
2: Az enyém a zsebemben.
1: Úgyis ugyanott lakunk, de ez hogy került ide? Na jó.
2: Nézzétek meg a képet, ami kikerült, tényleg olyan, mintha ugyanott laknánk. Illetve szóba kerül majd a pénzügyi tudatosság, mert mi ilyen okos fiúk vagyunk, nyilván nem mi fejtettük meg ezt sem. Állítólag vannak olyan kiadások, amikre még a pénzügyileg tudatos emberek is költenek, ráadásul feleslegesen, úgyhogy ezeket fogjuk így szépen listába szedni és átbeszélni, hogy vajon mi mennyire vagyunk pénzügyileg tudatosak.
1: Igen. És mindebben asszisztál nekünk a Kitty, aki már itt ráborult ez előbb az asztalra, tehát hogy ma nagyon álmos, úgyhogy majd fel kell ébresztenünk. Tegnap volt ez a bulia? Vagy ez most lesz?
2: Szerintem ma megy bulizni.
1: Ma megy bulizni, arra is megkérdezzük.
2: Arra fog rá pihenni szerintem. Ja, egyébként mondjuk figyelj, tegnap én is a Fradi meccset még pont végig tudtam nézni.
1: Tényleg?
2: Hatalmas gratula a zöldsasoknak, tényleg, elképesztően jó meccs volt, ugye idegenben, ha valaki lemaradt volna róla, akkor Celtic Fradi 1-3, úgyhogy győzelemmel indította a Ferencváros az Európa Liga alapszakaszát, fantasztikus idegenbeli siker.
1: Jó, gratulálunk, és közben nézem az időjárást, 13 fokról indulunk, felhős időt mondanak mára is, de imittam ott kikukucskál a nap, és amúgy 24 lesz a tetejes, sőt, képzeld el, hétvégén még az indián nyár támad, mondjuk azt 26-27 fokunk is lesz, úgyhogy ezen a hétvégén is lehet még egy nagyot kirándulni.
2: Azt már nem PC vénasszonyok nyarának titulálni, mert hosszú éveken keresztül ezt mondták.
1: Ha már, hogyha most az a kérdés, hogy az indián vagy a vénasszony a PC-be, akkor nem vagyok biztos, hogy melyik, mert ugye indián se lehet mondani. Nem, az se jó, várjál.
2: Figyelj, maradjunk akkor a vénasszonyok nyara helyett, mondjuk a régebb óta fiatalok, vagy régebb óta fiatal hölgyek nyara.
1: Vagy a playback pánsíposok nyara.
2: A playback pánsíposok. Tényleg, hogy
1: ezzel
2: eltűntek?
1: Ezzel szűk csoportot
2: sérteknek. Amerikána, Peru zenekartól még volt a dokazettánk.
1: Igen, és annyira nem tudom, én egy helyen láttam még, a Móricon is volt régen, meg Budapesten egy csomó ponton lehetett őket látni. Én nagyon sajnálom, hogy ők nincsenek, mert amúgy adtak egy hangulatot, de én egyetlen egy helyen láttam, Hajdúszoboszlón, ahol szoktunk nyaralni, ott a szökőkútnál a fagyizó előtt, ott még ott vannak.
2: Na, akkor oda kell elmennem. Itt régen Tataványán a vásárokban ott voltak, de hosszú évek óta már nincsenek jelen.
1: Várjál, és mi az, ami köp? Nem aki a BKK
2: előre,
1: a láma. Na, és van egy kitömött lámájuk, de rá van írva, hogy nem szabad megfogni. De annyira káosz van ott, nem tudom, de szórakoztatóak.
2: Tehát a playback pársípos indiárok mellett műláma van?
1: Szerintem ez láma volt, aha, igen. És nem szabad megfogni, és kim van előtte a tábla, hogy nem szabad megfogni.
2: Ajaj, attól félek, hogy már a ruhájuk se eredeti. Na, jó van, ezzel a szellemiséggel elindítjuk a mai Buenos Morgant, tartsatok velünk, nézem gyorsan közben, hogy mi a helyzet az M1-esen, javult-e bármit? Nem, továbbra is az van, hogy az M1-esen Pest felé, Tatabánya térségében az 50-es kilométernél a kiépített terelésben lerobbant egy jármű a külső sávon, útszűkületet okoz és 5 kilométeres a torlódás. Ezen kívül, ha van útinfótok, jöhet 0620 978 978.
0: Csak slágerek! Ez a Forrás Rádió. Gimmi, gimmi,

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
2: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na, hogy megy a meló?
6: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
5: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
6: Komolyan?
5: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
6: És milyen a cég?
5: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
6: Na, ez már jól hangzik.
5: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Átmenetileg a hitelintézetek is közreműködhetnek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kis tudós est lesz ma Komáromban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel 2026. november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. A javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyermekek, így a javító intézetben lévő gyermekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mert álláspontja szerint arra sem az infláció ellen, sem a magyar vállalkozások versenyképessége érdekében nincs már szükség. Az MKI közleményében megjegyezték, a szabályozást a nyári hónapokban kellett volna megszüntetni, mert a zökkenőmentes átmenet feltételei akkor kedvezőbbek voltak. Átgondoltan előkészítve most sem veszélyeztetné az árstabilitást a kivezetés, a halogatás viszont növelné a gazdasági és üzleti kockázatokat, romolhatnak a vállalkozások alkalmazkodási, beruházási és fejlesztési lehetőségei, írták. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke már júniusban jelezte, hogy az árstoppok kivezetése nem veszélyeztetné a jegybanki infláció célt, majd az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet is a megszüntetés mellett állt ki. Ismét lesz kis tudós est Komáromban, a Rüdiger tónál. A mai napon 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 4-9-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzett füzetet is.
0: Időjárás.
1: Eleinte több lesz a felhő és néhol pára kötfoltok is előfordulhatnak, napközben azonban a napsütésé lesz a főszerep, gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, reggel 17, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: 7 óra múlt 3 perccel, mindjárt itt a hétvége, de mi már hétvégi hangulatban. Eltevezve szerintem szépen lassan így a 8. kávé után így és Rolanddal a stúdióban.
3: A saját nevedben beszélj, én egy dupla kávéval indítottam a napot, és továbbra sem a zenéssel, ezt azért nagyon fontos kiemelni.
2: Egyszerűen ez nem tud elfogyni, de egyszer gyere már úgy, hogy egy dupla kávé dallal nyitsz.
3: Nem tudom, tehát az a baj, hogy ahhoz olyan állapotban kell lennem, hogy úgy nem ülhetnék kocsiba.
2: És gondolkozom, hogy tudok-e. Nyilván ilyeneket tudok, amiket lejátszottak ők is, de ismert zenék, de vannak saját dupla kávés slágerek?
3: Hát jó kérdéseid vannak, tehát hogy...
2: Te sem vagy a törzs rajongók között, ugye?
3: Nem, noha párszor konferáltam őket, és egyébként azt tegyük hozzá, hogy jó arcok. Szóval, hogy most a zenéjük az nyilván olyan, amilyen, tehát az, arról szerintem sokaknak megvan a véleménye, valaki imádja, valaki meg nagyon nem, de hogy egyébként meg jó, ki imádja, valaki meg nagyon nem, de hogy egyébként meg jó fejek az életben, ezt tegyük gyorsan hozzá. És hát azért ott a köteles Leander a családba, tehát egy valaki azért van, aki azért jó zenét játszik.
2: Jó, hát ez kis kérdés bennem, hogy melyik hoz több pénzt? Volna egy tippem.
3: Figyelj, nekem is. Ugye a köteles apuka, aki énekel a dupla kávéban, és a Leander, aki ugye egy neves rock zenész, ő a fia. Szóval ezt lehet, hogy sokan nem tudták, de ők így amúgy egy család. Hát figyelj, erre mondta azt egyszer azt hiszem talán a Tóth Tibi a Hooligansből, hogy egyszer találkoztunk egy tévéstúdióban a dupla kávéval, mi villamossal mentünk, ők terepjáróval.
2: Na így, pont így, igen, pont így képzelem a dolgot, igen, mert azt hittem azt mondod, hogy mondta egyszer erre Pataki, hogy Sejrigarigo.
3: Hát ő is mondta, meglátta azért igen. A műfajban rejlő lehetőséget.
2: Vannak itt.
3: Leginkább az anyag is, nem a szakmai, de az megint egy más kérdés. Jó. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-esen ugye már rögtön egy lerobbant kocsival indítottunk, az 50-es kilométernél Budapest felé, a kiépített terelésben továbbra is ez a helyzet, hogy lerobbant egy jármű a külső sávon, útszűkületet okoz, és több kilométeres a torlódás. Nagyjából Tatától úgy Tatabányáig.
2: Nagyon durva.
3: Egy szép nagy autósor van, úgyhogy

0: nem is buzdítok senkit semmire, de hogy totálisan összezavarta a teljes társaságot, az a helynek a neve, hogy Este 11. És szerintem a fele az Este 11-re fog megérkezni. Tehát 8-kor vagy 7-kor az Este 11-ben, vagy Este 11-kor a 8-ban, vagy 7-ben.
1: És akkor mennek a 8. kerület le, Este 11-kor. Az egy kicsit veszélyesebb.
0: Akkor a káosz lesz. Megöregettem. Már neked is, akkor nyilván neked is megvolt a 20-as.
1: Igen. Sajnos nekem nincs egy 20-as.
0: Nincs?
1: Nem, az van egyébként, hogy nekünk a 20 éves az elmaradt. Senki nem szervezte, meg senki nem állt bele. 15 éves találkozó az volt. Igen, tehát azon ott voltam, az volt. Aztán hát majd lesz a 25.
0: De amúgy is utálod őket, nem?
1: Nem, ők engem.
0: Ja, igen, de nálunk is ez van. Tehát igazából csak elmegyünk, megisszuk a kis valaminket, és lehet, nyilván azért sokat szépít az idő múlása, és egyébként én azt érzem, hogy egyre inkább nyerekben vagyok. Tehát, hogy ahogyan telik az idő, egyre inkább én nyerem meg a küzdelmet. Tehát,
1: hogy
0: annó én voltam a loser, most meg vidéki rádiósként.
1: Ennyi, te vagy a fő nyeremény.
0: Hát figyelj.
1: Na, amúgy nálunk nem volt soha ilyen utálat, szóval, hogy sem annó a gimiben, sem azóta, úgyhogy tök jól. Én egyébként remélem, hogy 25 éves az lesz. Szóval, tök szívesen leülök a volt
0: osztálytársakkal. Nagyon szemét volt a társaság. Tehát, hogy ilyen tényleg ilyen tanulmányban nagyon zúztunk, tehát ott nagyon nagy húzás volt, de az a szivatás mennyiség, hú, de örülök, hogy akkoriban nem létezett az internet olyan szinten, mint ma. Hát hallod, olyan képek, meg szövegek, meg utalások lennének fönn egymásról, hogy szerintem nem lenne, nem hogy munkahelyünk nem lenne, valahol valami detoxon találnád a fél csoportot.
1: Közben azt számolgatom, hogy hát nálunk azért 3 év múlva már aktuális lesz a 25 éves érettségi találkozó, úgyhogy
0: nagyon durván
1: lehet, hogy lassan el kell kezdeni szervezni.
0: Igen. Na jó, szeptember 18.
1: A diánák ünneplik a névnapjukat, őket tessék jól felköszönteni, minden egyes diát, akit ismertek. A főbék is ünnepelnek.
0: De jó, főbe.
1: A Rikardák, a Timurok, meg a Zarák.
0: Imádom, olyan boltot ismerek. Nagyon jó az a főbe, így és főbe. Főbejáró bűn.
1: Főbejárás.
0: Ez mennyit szivatnák őt is szegény. Na jó, vannak születésnaposaink, hát igen, ő már nem él, de Greta Garbo 1905-ben született, legendás név.
1: Igen, svéd színésznő volt. Lance Armstrong, amerikai kerékpárversenyző, 71-es születésű.
0: A trombitás?
1: Majdnem.
0: Nem, aki a Holdra ment, tudom, meg vagyok. Oké. Okay. Aztán itt van még a születésnaposok között a Matrix folytatásaiból és a Madagaszkár filmekből is ismert Jada Pinkett Smith, aki 1971-ben született.
1: Aztán, hadd mondjam én, az igazi Tiet. Ronaldo-t, jó? Tehát a Ronaldo Luis Nazario de Lima 1976-ban született, a brazil futball legenda, kétszeres világbajnok, háromszoros FIFA év játékosa, 50 éves lett az igazi Ronaldo, a duci Ronaldo, ha valakinek így megvan. 50. A furahajú fiú a VB-ről.
0: Igen, róla el is hiszem, hogy 50 amúgy. 1992-ben pedig Weiss Fanny is megszületett, úgyhogy ők most a születésnaposaink.
1: Aztán megjelent a The New York Times első száma 1851-ben.
0: Az nagy dolog amúgy. 1964-ben mutatkozott be az Addams Family a tévében, és hát nem tudom téged mennyire kapott el, most a Wednesday nagyot megy, ami egy ilyen kis side story a dolognak. Engem annyira nem, tehát hogy megvan a zenéje, szeretem, tetszik az a kéz, ami ott szaladgál, de hogy valahogy én nem voltam nagy Addams Family-s.
1: Én sem, viszont a Wednesday-t azt megnéztem mind a két évadot, kénytelen voltam, mert a gyerekeim amúgy megnézték, tehát hogy ők imádják.
0: De amúgy jó.
1: És azt kell mondjam, hogy jó, tényleg jó, tehát, hogy úgy szórakoztató. Gyerekek, mondom, nálunk oda meg vissza vannak, úgyhogy nagyon várják már a következő évadot, ami azt hiszem, hogy nem sokára talán jön is. Aztán a Kiss levette a sminket.
0: Az nagy buli volt,
1: 1983-ban, igen.
0: És mindek köré azért elég komoly sót is raktak, tehát, hogy ezt azért szépen megcsinálták. Azért az milyen, hogy nem elég föllépned egy koncerten, hanem előtte még beülsz és egy óráig kenegetnek. És sajnos 1970-ben Jimi Hendrix belépett a 27-esek klubjába. Ezen a napon, hogy néhány napja mondtuk, hogy az utolsó fellépése volt.
1: Az automata ablaktörlőt ezen a napon találták fel. Mennyire hasznos találmány ez 1928-ban.
0: Illetve ma van az egyenlő bérezés nemzetközi napja, ez egy hivatalos világnap, amikor is arra hívják fel a figyelmet, hogy a férfiaknak és a nőknek azonos pozícióban ugyanolyan keresetet kéne biztosítani. Haladunk-e felé? Amúgy szerintem tettünk már lépéseket, de én azt gondolom, hogy itt még mindig nagyok a szakadékok.
1: Előfordulhat. Amin én sokkal jobban lesokkolódtam, az nem is az, hogy van bambusz világnap, mert hogy világnapja lassan mindennek van.
0: Már kemények.
1: Hanem, hogy van bambusz világszervezet. Tényleg. Hallod? Tehát, hogy ez azért...
0: Ott
1: abszolút,
0: mi van, bemész...
1: elhanyagolhatatlan, tehát bemész... elengedhetetlen, hogy legyen egy ilyen.
0: Képzeld el, bemész az irodádba, és egész nap csak bambusz.
1: Ja, azt, tehát ezt sokan csinálják, vannak, így élnek. Na, szóval van bambusz világszervezet, egyébként pedig a víz minőség megfigyelésének a világnapja is van.

0: de ez azért már talán mondjuk egy fokkal komolyabb.
1: No, ezek történnek tehát ezen a napon, írjuk tovább a történelmet, nem sokára megnézzük, hogy a horoszkóp mit mond nekünk, de ennél még egyel fontosabb dolgaink is vannak, mert hogy végre a svájciak kiiktatták a legkomolyabb bűnözőjüket, egyébként szerintem simán lehet, hogy Svájcban ő volt a körözési listának az élén, nem? Egy nagyi hazavitt egy zacsit a boltból, de nem fizette ki.
0: Bizony, azt a 20 forintosat tudjátok, úgyhogy veszélyes hely azért az önkiszolgáló kassa, ezzel is foglalkozunk az óra második felében, előbb azonban még hozzuk nektek a csillagok üzeneteit.
2: Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és

0: csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 4:08 volt 2 perccel, akarsz valamit mondani a dalról?
2: Nem, ez a vágtatok, de nem úgy, hogy többes szám második személy múlt idejűige alak.
1: Köszönjük szépen a nyelvtanórát.
2: Egy jelen idő, igen, nyelvtani elemzést hallottatok.
1: Azon rögtem tegnap, hogy Niki, aki csinálja nekünk a social tartalmakat, ő gyakorlatilag ilyen mindenesnek nevezte ki Tomit, a grafikusunkat. Onnan indult, hogy Tomi, néz bele a fülembe, mert valami fáj, hogy nincs ott valami furcsa dolog, és azon keresztül ívelt, hogy a nyelvtani helyesség és a helyesírás hogyan alakul, és hogyha ez a téma felmerül, akkor egyből Rolandhoz futás van. Tehát akkor igazából te vagy az, aki mindenkit megment, és megmondja a helyes megfejtést.
2: Igen, hát ugye erre szoktam mondani, hogy régen az volt ott a régi helyemen, a másik irodában, amikor ültem, a fejem fölé írva, hogy Mr. Vesző, de nem a rokkós párhuzamot kell belelátni, hanem csak és kizárólag a helyesírásit.
1: Pont-pont veszőcske. Te voltál Mr. Vesző, ezt visszavehetnénk. Csak lehet, igen, lehet, hogy könnyen meg sokan félreértenék.
2: Ez érdekes titulus lenne, igen. De inkább mondjuk a csillagok üzeneteit, jó? Kedves Kós, ma valaki váratlanul rád bízhat egy feladatot, amiben sokkal jobb leszel, mint elsőre gondolnád. Este egy spontán program könnyen felboríthatja a terveidet, de csak és kizárólag jó értelemben.
1: Bika, ma felszabadulsz, mert van egy régóta halogatott apróság az életedben, ami végre lekerül a listáról. Pénzügyekben viszont az a helyzet, hogy a megérdemlem legyen az egyetlen érv, azt töröld ki a fejedből, mert nem lesz jó, hogy mert megérdemlem. Ugyanakkor, hogyha szeretnél pénzt megtartani, akkor okosabban kell majd rendezned a dolgaidat, Roland, jó?
2: Ma különösen jól kapod el a beszélgetések ritmusát, kedves ikrek, még egy kínos helyzetet is könnyedén megmenthetsz. Egy üzenet vagy telefonhívás érdekes hétvégi lehetőséget hozhat.
1: Rák, valaki ma jobban figyel rád, mint hinnéd, ezért nem kell mindent háromszor elmagyaráznod, délután egy kis időt hagynod kell magadra, mert egy jó ötlet éppen csendben talál majd meg.
2: Ma akkor jársz jól, kedves oroszlán, ha nem te akarod mindenáron vinni a műsort, hanem hagysz másokat is érvényesülni. Cserébe olyan bókot kaphatsz, ami egész napra feltölti az önbizalmadat.
1: Szűz, ne akar mindent azonnal tökéletesre javítani. Egy apró hiba inkább vicces történet lesz, mint valódi probléma. Munka után valami finom étel vagy egy jó kávé különösen jól fog esni.
2: A mérleg jegyű ma könnyebben mond nemet valamire, amire korábban csak udvariasságból igent mondott volna. Ez felszabadít egy kis időt, amit végre arra fordíthatsz, amihez tényleg kedved van.
1: Skorpió, egy fél mondatból ma többet értesz meg, mint más egy egész beszélgetésből. Viszont ne használd a megérzésedet nyomozásra, mert néha tényleg nincs semmi a háttérben.
2: Ma erősen húz valami új felé, kedves nyilas jegyű. Lehet ez egy hely, egy hobbi, vagy akár egy teljesen szokatlan program. Ha kapsz egy spontán meghívást, ne keresd rögtön az okot, amiért ez nem fér bele.
1: Bak, ma egy feladattal gyorsabban elkészülhetsz, hogyha nem ragaszkodsz annyira a megszokott módszereidhez, de ez neked nem lesz egyszerű. Este viszont valaki kikérheti a véleményedet, és most tényleg számítani fog, amit mondasz, úgyhogy jól gondold át.
2: Ma egy olyan ötlet, egy olyan újdonság juthat eszedbe, kedves vízöntő, amit elsőre még te is túl merésznek tartasz. Írd fel, mert néhány nap múlva már sokkal reálisabbnak fog tűnni.
1: Halak, ez egy spontán nap számodra, mert hiába szervezed a napot, másképpen fognak alakulni a dolgok, mint számítasz rá, és külön felhívom a figyelmedet, hogy este ne szervez túl sok mindent, mert a legjobb pillanat valószínűleg nem lesz betervezve.
2: Szerintem azt sem tervezte be az idős svájci hölgy, hogy már pedig ő azt a 20 forintos zacskót nem fogja kifizetni az önkiszolgáló kasszánál, aztán pár hónap múlva emiatt a bíróságon találta magát, hát úgy látszik, hogy már kezd a svájci magabiztosság és a svájci abszolút stabil rendszer és kicsit önbizalmat, nem hogy önbizalmat kapni, pont hogy összeesni, mert eddig ugye nagyon magabiztosan láttuk azt, hogy Svájcban rend van. Hát lehet, hogy néha ezt tolják túl. Na mindegy, ezt kitárgyaljuk.
1: Most nagyon nagy bűnügyek vannak ott, hozzuk is a legnagyobbat. Következő oldónak tényleg az a neve, hogy Dara.
2: Igen.
1: Meg akkor daráljuk.

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop.
4: GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
7: Hello, oroszlán!
8: Hello, oroszlán! Hello,
7: Takács oroszlán. Tamás érkezik szeptember 18-án a szabadtéri színpadra.
8: 19 órakor.
7: Őt kérdezzük, hallgassátok!
8: Egy igazi sztár vendég.
9: Kártágó dalokat fogok énekelni, bluesband dalokat fogok énekelni, és Island, illetve East. Van nekem jól bevált társam, én Istenes Buliknak mondom. Az Istenes Bulikhoz a Fejes Zoli barátom, aki egyébként meg villámkezű metálgitárosként lett ismert. Azt üzenem, hogy nyitott szívvel jöjjenek a koncertre, és legyenek vidámak is, mert hogy van megváltunk, és van reménységünk, és ez egy nagyon vidám dolog, és ez egy jó dolog. Mindenkit várunk szeretettel. Oroszlányi szabadtéri színpad, szeptember 18.
7: Eső esetén a művelődési házban lesz megtartva.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan mindenkinek, 7 óra múlt 33 perccel, Roland úgy mondaná, hogy 7:30 Kitty nem mondja sehogy, mert ő kedves velem, itt van ő is a stúdióban.
1: Igen,
0: szia,
1: köszönöm,
0: Kitty.
1: Hogy bekapcsoltál, jó reggelt!
2: Nem. Én csak tudok pontos időt mondani, veled ellentétben normálisan, igen. Tehát egy ember nem mondja egy 7 óra múlt 33 perccel, 27 perc múlva 8 óra.
0: De mi szerintem itt sokkal izgalmasabb. Én mindig beleviszek valami fordulatot, de most ne ezzel rágózzunk, hanem azon, hogy Svájcban baj van. Svájcban, képzeljétek el, felpörgött a bűnözés. Mindig azt hittük, hogy ott biztonság és nyugalom van, de nem, a svájci hatóságoknak is mindent be kellett vetniük, ugyanis egy nyugdíjas nő elfelejtette kifizetni az acskót.
2: Bizony, az önkiszolgáló kasszánál beindult az acskó maffia, és az még hagyján, mert egyébként nyilván ilyen filléres tétel, gondolhatnánk. Na de, mondjuk a részleteket.
0: Bár ez egy zöldséges zacskó, ezt tegyük hozzá, tehát nem arról van szó, amit én néha elkövetek, hogy leveszek egy zacskót a pénztárnál, mert idegesít az, hogy a múltkori kiszakadt, és mondjuk ne adj Isten elfelejtem kifizetni, nem. Itt egy olyan zacsi van, amiben tudod belerakod a répát. Tehát, hogy igazából régen ez még ingyen volt, most már ezt is be kéne ütni, becsület zacskózásnak hívják.
2: Te hívod
0: igen. Mert a szakmában így hívják.
2: Igen. A Berni Schönbühlben lévő Mikroszban vásárolt, hosszú volt a sor, meg sietett a fogorvoshoz, és életében először választotta az önkielégítő kasszát.
0: Így, nagy is, baj, nagy veszély.
2: Nem is értem, hogy miért. Egyébként az egyik legjobb találmány a világon. De mindegy, 7 terméket olvasott be, nagyjából 24 svájci frankot fizetett, ami fogalmam nincs hány forint, de majd lehet, hogy Ádi megmondja, mert ő utána nézett. És kimaradt egy-két tétel. Az egyik ezek közül egy zöldséges műanyag zacskó volt, ennek az ára átszámítva 20 forint. Nálunk is valami ilyesmibe került.
1: Ja, 15.
2: 4 hónappal később rendőrségi idézést kapott. Először azt hitt, hogy átverésről van szó, de nem. A rendőrségen megmutatták neki a bevásárlásról készült kamera felvételt, és hát egyrészt a zacskó, másrészt, legalábbis a hatósági iratok szerint egy közel 70 frankos marha hátszín is fizetés nélkül maradhatott. Ő ezt egyébként tagadja, azt állítja, hogy ő csak egy francia kolbászt vásárolt.
0: Na, hát azt nem tudom eldönteni, hogy most az a marha hátszín, amit ő szájban vitt ki az áruházból, az számít-e vagy nem számít, de az alapsztoriból, Kitty, te vagy a boltos. Nem, még jobb. Te leszel a svájci Miss Marple, tehát neked nyomoznod kell. Látod, hogy a néni elköveti a bűncselekményt, megvan kamerán a felvétel. Hogyan keresed meg a nénit? Mert ez 3 hónappal később lett meg ez a néni. Mit csinálsz te, mint svájci hatóság, hogy elkapd a bűnelkövetőt? 20 forint a tét, nem kicsi.
1: Hát...
0: Hogy találod meg?
1: Nem tudom.
0: Mi az első lépés? Hogy itt nem? Egy kép egy néniről, és akkor kiplakátolod, hogy az acskótolvaj?
2: Az acskótolvaj néni, és teleragasztjuk.
0: Te mit csinálnál?
2: Sömbült.
0: Te mit csinálnál? Hogy találsz meg egy nénit?
2: Hogy fizeted?
0: Átfordítom úgy, hogy meglegyen.
2: Készpénzben vagy kártyával?
0: Látsz egy jó csajt a boltban, és meg akarod találni. Másnapra megvan.
2: Hogy fizeted? Készpénzzel vagy kártyával?
0: Kártyával fizetett a néni, viszont nincsen hűségkártyája, tehát nem tudod névvel hozzákötni a kártyához.
2: Hát az oké, de hát figyelj, akkor a rendőrség megkeresi a bankot, kikéri a bankkártyás fizetés adatait, és már is összekapcsolja, már is megvan a neve.
0: Látszik, hogy te már svájci gondolkodó vagy, és aztán...
2: Én csak szoktam nézni krimiket.
0: Tekesként betörsz a nénihez, mert valami ilyesmi történt, és bevitték szegényt, új lenyomatot vettek le, lefotózták.
2: És leteperem őt maszkban, és ordítva követelem, hogy adja ide az acskót. Hol van az acskó?
0: Nagyon durva.
2: Te és bűnöző állat.
0: 300 svájci frank büntetést.
2: Adok egy zacsit, ha te is, te egy suncot.
0: 300 frankra büntették, ez nagyjából ilyen 115 000 forintnyi pénzbírság egyébként, és a néni ugye tagadja ezt a lopást, hogy a zacskót nem azt kivitte, de azt véletlenül vitte ki egyébként, azt mondja.
2: Uh-huh. Na? Szerintem így próbál spórolni. Most gondolj bele, rájött, ő otthon ült, kávézgatott reggel, és elkezdett matekozni. Ha minden egyes bevásárlásnál mondjuk megspórolom a zacskó árát, ha mondjuk heti 2-szer vásárolok, az heti 40 forint, az már átszámítva havi 160, ugye? Az már akkor, ha azt valaki be tudja szorozni fejben 12-vel, akkor nagyon okos, azt számolja ki, hogy ez mennyibe kerül.
0: Ezek sokáig fog tartani, Roland?
2: Igen.
0: Az a lényeg, hogy 20-30 év alatt megspórolja egy vacsora árát.
2: Így van.
0: Nagyjából.
1: De amúgy miért kell fizetni őszintén ezért az acskóért? Tehát ez engem különben felháborít.
0: Hát mert a zacskógyárasok szakszervezete kijelentette, hogy ők a zacsiukért pénzt kérnek.
2: Mert környezetvédelem, mert ugye ezek alapvetően nehezen lebomló zacskók, bár most már ugye van olyan hipermarket, ahol bevezettek olyat, ami elvileg lebomlóak.
0: Ami ilyen zacskót veszek boltban, az olyan, hogy hazáig lebomlik.
1: Igen.
0: Tehát az garantált, hogy a lépten kigurul minden.
1: Igen, de szerintem ez felháborító. Tehát most, ha kell venned egy kajáláshoz mondjuk egy kiló krumplit, akkor nekem miért kell fizetni az acskóért?
0: Tehát, hogy... Hát de figyelj, hogyha nem kellene fizetned az acskóért, akkor belekalkulálnák a krumpli árába. Tehát, hogy szerintem is egyel egyébként jobb lenne, mert nyilván nem kézben zsonglőrködött haza, de ebből arra következtetek, Kitti, hogy te is néha elkummantod az acskó kifizetését.
1: Nem kummantom el, mert én eddig egy helyen tapasztaltam, hogy azért külön kell fizetni, és én oda ritkán járok, mert naon drága.
2: Te mindig fizetsz?
0: Te mindig fizetsz az acsidért?
2: Természet.
1: Az acsidért.
2: Én mindig megfizetek.
0: Na, én amúgy nem. Tehát, hogy néha ezen állok bosszút.
2: Mafiózó.
0: Én néha így állok bosszút a bolton. Tehát tudom, kicsinyes, de az a 15 forint az nekem kell. Olyankor szoktam megcsinálni, és ez bevallom itt országvilág szeme láttára, és hogyha kell, jöjjön ki hozzám a kommandó, hogyha valahol megvettem az acskót, mert tényleg ilyen brutál drágán adják ott a pénztárnál, és megvettem mondjuk 400 forintért, és ráadásul ilyen gusztustalan papírzacskó, és hazáig elszakad, akkor én legközelebb ingyen szerzek zacskót.
2: Don Rédeune.
0: Én így állok bosszút a bolton. Tényleg, ez egy igazságtétel, és ez kicsinyes, de bosszú. Várjál, itt van egy másik nyilatkozat, és egy másik cikk, ez pedig a Marks & Spencer elnökének a nyilatkozata. Ő azt mondja, hogy képzeljétek el, hogy az önkiszolgáló kasszáknak köszönhetően már olyanok is lopnak, akiknek korábban eszükbe nem jutott volna lopni. És hogyha most én az acskózásomból indulok ki, akkor valóban így van. Tehát, hogy én nekem eszembe nem jutott volna az acskót csorni, de így lehetőséget kapok bosszút állni.
2: Mert nincs ott a felügyelet. Látod, nem ül ott a kasszás néni, és nem nézi, hogy na, itt az Áldika, jóval, hány zacskót visz ki?
0: És várj, a legdurvább dolog, és tényleg ne hozzuk be ebbe a pakliba azt a politikust, aki répának áraszt a legót, tehát, hogy aki répaként vásárolta a legógramját, tehát, hogy ne keverjük össze, de hogy azt nézem, hogy itt van egy statisztika, hogy körülbelül azzal, megvizsgáztatlak titeket. Szerintetek mennyit spórol a Marks & Spencer azzal, hogy önkiszolgáló kasszákat rakott be emberek helyett? Tipp, itt fontra váltva a dolgot kb. Uh-huh. Fontban meghatározva.
2: Hát biztos jó pár pénztárosnak a bérköltségét.
0: Tehát itt lehozom neked forintra. Hány milliárd forintot spórolnak meg egy évben?
1: Kettő.
0: 65-70 milliárd.
2: Azt a hétszentséget.
0: És várjál.
2: Ja, mert hát országosan ugye nagyon sok boltjuk van. Aha. Persze, hát na.
0: Cserébe viszont évente 3 milliárd dollárnyi terméket lopnak el.
1: Azt.
2: Na jó, de még mindig pozitívban vannak.
0: Hogy?
2: Sokkal pozitívabban vannak.
0: És akkor ez... Ja, de tényleg.
2: Ugye? Tehát azért mondom, hogy még mindig sokkal jobban megéri nekik. Igen. Közben Péter azt írja, sziasztok, jó reggelt. Abban talán egyetértünk, hogy nem ugyanannyi zacskót használnak az emberek, hogyha ingyen van, és hogyha fizetni kell érte. Vannak olyan emberek, akik képesek arra a truvájra, hogyha boltba mennek, akkor visznek magukkal kis vászon vagy műanyag hálót, amiben a zöldséget, gyümölcsöt vásárolják. Igen, én is láttam már ilyeneket, többet is, akik hozza magával, és akkor valóban ő egy ilyen többször használható kis saját szütyőbe gyűjti a zöldséget vagy a gyümölcsöt. Bevallom, ez nem én vagyok.
0: Igen, az rossz ebben, hogy tényleg a környezetvédelmi szempont fontos, de, és ez nem lehet kifogás, tehát a mi szintünkön is meg kell lépni, amit meg kell lépni, de az valami hihetetlen, hogy hiába van tele a kocsim zacskókkal, hogy mindig legyen nálam, hogyha ilyen helyre megyek, egyszer nem viszem be magammal, tehát mindig elfelejtem.
2: De ez már látod, ez a saját egyéni hülyeséget.
0: Ez simán lehet. Jó, tehát azt mondod, hogy... akár ez a lopás mennyiség elfogadható a boltnak, hiszen egy csomó pénzt megspórol azon, hogy az önkiszolgáló kasszákat bevezette, értem. Itt ők is azt mondják, hogy előre kéne menekülni, és nem hátrafele kéne futni, de akkor most mi legyen a nénivel?
2: Én nem büntetném meg a nénit. De figyelj, amikor Magyarországon ilyenek vannak, és az is, nem tudom, emlékeztek-e, talán egy pár hónapos hír volt, hogy egy család valami tévét vagy TV2-t vitt ki, úgyhogy a vörös hagymának ütötték be az önkiszolgáló kasszánál. Azért az kemény.
0: Szeletelt, vagy mi alapos, vagy hogy? Hogy vitt?
1: Mondjuk a pénztáros is mit nézett?
2: Hát akkor ő véletlenül nem annyira figyelt, tehát, hogy érted, kivisznek 3 tévét, aztán nem tudom, fizetnek 700 forintot.
1: Ja, igen.
0: Jó, én már bevallottam itt a bűnöző vénámról a rossz dolgokat, de egy nagyon mini tesztet hadd csináljak veletek, azt áruljátok el, hogy hol a határ. Tehát, hogy kiebb csúszott-e vajon a határ az önkiszolgáló kasszákon keresztül, mondok egy-két szituációt, és akkor mondjátok, hogy szerintetek lopás vagy baki. Tehát, elfelejtesz lehúzni egy 20 forintos zacskót.
2: Baki.
0: Baki?
1: Ja.
0: Uh-huh. Direkt nem húzod le a 20 forintos zacskót.
2: Nekem még az is az a...
0: Az még a belefér.
2: Hát a lopás, de ez a bocsánatos lopás kategória.
0: Oké. 6 kiflit teszel az acskóba, de 5-öt vallasz be.
1: Elszámoltad magad.
0: Ma egy kifli, mennyi ma már egy kifli? 1500? Már nagyon durva
2: mi?
0: A kifli.
2: Mi egy kifli? Mekkora kifli van felétek? Hol élsz te?
3: Budán!
2: Budai kifli! Értem, 1500 forint, hülye vagy. Kifli.
1: Hát attól
2: kifli.
1: Függ, hogy milyen, mert ja, van szerintem 100 forint alatt, meg 100 forint fölött is.
0: De például, hogyha a régebbi a kifli, akkor ellophatsz egyet? Nem, nyilván nem.
1: Nem, az a fejbe.
2: Szerintem ezzel sokan trükköznek amúgy így kiflikkel, zsömlékkel.
0: És hogyha összegyúrod? Tehát, hogyha egy zsömléből gyúrsz kettőt.
1: De egyébként az önkiszolgálóban az érzékelő az nem.
2: De súlyra. Hát.
0: Mert ez szerintem már lopás. Tehát én azt mondom, hogy az acskó nem.
1: Érzékeli, hogy abba több van.
2: Azért ebből látszik, hogy én csak kenyeret szoktam venni, kiflit így nem. A kenyér az meg darabra megy, szóval ott nem nagyon tudok trükközni.
0: Én amúgy itt már meghúzok egy vonalat, tehát nekem az acskó nem lopás, a kifli az igen. A kifli lopás.
1: Hát,
0: nekem.
1: Végül is.
0: Oké, biocitrom van nálad, de sima citromot választasz a képernyőn.
1: Hát az baki.
2: Összekevered véletlenül. Hát most ránézésre nem lehetnek különböztetni.
3: Tévé van nálad, de hagymát választasz ki.
2: Azért mondom, de az már egy kicsit talán erősebb. Ha lila hagymának ütött be, bocsánat, az minden vörös hagymának.
0: Oké, okay, két karton üdítő van nálad, az egyik olcsóbb, a másik drágább, és az olcsóbbat húzod be kétszer.
2: Hát az már trükközés kategória, az már azért úgy, na.
0: Ez már erősen a lopás kategória. Jó, oké, rendben. Érdekes, szerintetek érzékelhető, hogy kiebb csúszott a határ, és lehet abban valami, hogy az önkiszolgáló kasszákkal sokkal inkább benne van az emberben az, hogy adott esetben elcsen egyet smást? Mert például, hogyha valakit félreállítanak, és kiderül valami hiba, akkor szerintem nagyon sokan bevágják azt, hogy jaj, véletlen volt. Olyanok is, akik egyébként direkt csináltak valamit.
2: Már nyilván ezt válják be, persze. Tehát, mert most mi, most vajon be. Igen. Én mennyire pitiáner már nem, tehát, hogy 6 kiflid van, és 5-öt ütsz be,
0: nagyon.
2: Mondjuk.
0: Igen. Nem az évezred bűn.
2: Hát tényleg. Igen, szóval, hogy azért akkor már bűnözni is tízszerűen, nem? Szóval, hogy na, nyilván sehogy, de hogy ez ilyen pitiáner, tehát ezt fölvállalni is ciki.
1: De tényleg, képzeljétek el. Lopjál el, akkor már egy fagyasztott pizzát.
0: Ez a hírszerkesztőnek a tanácsa mára.
2: Pont egy fagyasztott pizzát.
0: Milyen parázs bűncselekmények lehetnének Svájcban, hogyha a rendőrségnek volt ideje utána menni a néninek, nem? Ez legyen intőjel mindenkinek a későbbiekben. Nagyon, nagyon kemény ez a történet szerintem. Mit érdemel ez a néni? Hát most megkapta ezt a 115 ezer forintnyi büntetést, felvették az új lenyomatát, meg minden ilyesmi. Korrekt volt ez az intézkedés?
1: Nem,
2: szerintem sem, nem. Én biztos, hogy a nem tudom, annak a cégnek a helyében, amelyik gyártja ezeket az acskókat, én adnék neki egy jó nagy adagot, hogy tessék, akkor legyen saját, és akkor innentől nem kell ezzel bajlódni.
0: Amúgy szerintem, ha Magyarországon ezt bevezetnék, akkor itt börtönben lennének nénik, bácsik, meg én is. Tehát, hogy ez az teljesen garantált, úgyhogy ezt egyelőre ne lépjétek meg. Minden esetre óvatosan a zacsitokkal vigyázni kell erre, és mit mondtál, Kitty, lopjatok Mirelit pizzát?
2: Ilyet nem csinálunk.
0: Soha, senki. Ne. Forrás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Barta Boróka kapta idén a Kaszás Attila díjat, a Liga szakszervezetek az alapvető szakszervezeti jogosultságok biztosítását sürgeti a rendvédelemben. Horvátországban 1000 lakosra 531 személyautó jut. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A Liga szakszervezetek arra kérte a belügyminisztériumot, hogy még a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyáról szóló törvény átfogó felülvizsgálata előtt szülessen megállapodás a rendvédelmi szakszervezetek működési feltételeinek átmeneti rendezéséről, és már most biztosítsák alapvető szakszervezeti jogosultságokat. Horváth Jácint, a Liga szakszervezetek elnöke az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, mielőbbi rendezést igényel a rendvédelmi szakszervezetek jogállása és működési feltétele. Rendszere. A Liga szakszervezetek elnöke üdvözölte a belügyminisztérium tárgyalási készségét és jelezte, a következő két évben alapvető kérdések dőlnek el a rendvédelmi életpályáról, a bérezésről, a korkedvezményről, a munkavédelemről, a pályázásról és a szervezeti működésről. Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja kapta idén a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjat, amelyet csütörtökön a Víg Színházban vett át. Rudolf Péter, a Víg Színház igazgatója, a Padlás című előadás előtt tartott díjátadó ünnepségen Kaszás Attiláról, aki 16 éven át volt a társulat tagja, elmondta, ezek között a falak között nőtt fel nagy színészé, és egyik ikonikus szerepét éppen a Padlás című darabban játszotta. Barta Boróka a díjat átvéve köszönetet mondott a társulatának és mindazoknak, akik érdemesnek találták az elismerésre. A díj azokat a színművészeket ismeri el, akik kiemelkedő művészi teljesítményük mellett társulatuk meghatározó közösség formáló személyiségei. Az elismerés Kaszás Attila szellemi örökségét, a hivatás, a társulat és a közösség iránti elkötelezettséget viszi tovább. Horvátországban tavaly 1000 lakosra 531 nyilvántartott személygépkocsi jutott, 10 évvel korábban még csak 363, közölte a Horvát Statisztikai Hivatal az Európai Mobilitási Hét alkalmából. Az autók számának növekedése mellett a közösségi közlekedés utasforgalma is emelkedett. Az Európai Mobilitási Hetet minden évben szeptember 16-a és 22-e között rendezik. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is számít az önkéntes véradók segítségére. Délután 3 órától 6 óráig Naszájon a művelődési házban nyújthatjuk karunkat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Ma felhős lehet az ég, de még több órára előbb bújhat a nap. Elszórtan lehet eső, délután 19 és 24 fok között alakulnak majd a maximumok. Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, majd napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, 25 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra után 2,5 perccel szép reggelt kívánok mindenkinek, kinek rossz a kedve, még szebbet azoknak, kinek jó a kedve.
3: Na, milyen, tényleg, milyen kis udvarias vagy, milyen elegáns, tehát, hogy semmi megkülönböztetés, hogy aki egyébként egy genya az életben, annak legyen bűnrossz napja, nem, semmi, mindenkinek legyen szép.
2: Persze, mert figyelj, igazából én teljesen fölháborodom az ilyen rádiósokon, a múltkor is hallgatom a 60-i rádiót, és azt mondták, hogy jó reggelt 5:30, és hogy a felének miért nem köszönnek. Na?
3: Atya úristen, gyerekek! Na szóval tényleg péntek van, és én nagyon az emberrel vagyok összezárva 4 órán keresztül.
2: Nagyon péntek van.
3: Meg aztán még egy pár órát így a háttérben, ugye? Tehát, hogy és tegnap együtt is ebédeltünk például.
2: Az nagyon romi volt. Általában ilyenkor a stábbal megyünk ki, de tegnap senki nem akart jönni, hagytak minket, hogy ketten ebédeljünk, de ma hoztam gyertyát, Roland, ma még meghatóbb és meghittebb lesz.
3: Hát akkor nem tudom, majd így szépen édes hármasban, mert ma a feleségem is csatlakozik.
2: Ja, ő is jön? Jó. Tarthatja a gyertyát.
3: Ja, igen, végül is igen. Na, az M1-esen továbbra is helyzet van, ugye a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében a kiépített terelésben egy lerobbant jármű a külső sávon vesztegel, útszűkületet okoz. Én azt látom, hogy azért ez a helyzet, ez most már lényegesen javult a korábbihoz képest. Torlódás már nem tapasztalható a műszaki hibás jármű mögött, de az erős tranzit forgalom miatt a külső sávon szakaszos torlódás alakult ki, egy picit odébb Bicske és Biatorbágy között. Viszont Tatabánya magasságában most már járható a pálya, és ott az a Bicske-Biatorbágy, tehát az sem akkora torlódás, mint ami itt korra reggel volt. Tatán viszont már beindult a reggeli csúcs, ezt látom az élőtérképen. Komárom egészen nyugisnak tűnik, és Esztergom térsége is úgy tűnik, hogy járható.
2: 15 fok van, és hogy ezt tovább fokozzam, 24 lesz?
3: Ez még egészen kellemes idő, ráadásul azt hiszem, hogy még a nap is kisüt, ugye? Sőt, már most is, hát igazából tök jó időnk van, élvezzük ki.
2: Pontosan. Emlékszel a Matrixra?
3: Igen, hát az egyre. Utána már egy kicsit bevallom, hogy elvesztettem a fonalat, de az egy, az első rész, az kultikus.
2: Annyira érdekes, tényleg kultikus. Én szerintem mindet láttam 3-ban.
3: Igen. Á, nem, lehet, hogy most már nem, 4 van szerintem.
2: Jó, hát 3-at biztos láttam, és megvannak belőle ilyen jelenetek, ugye nyilván a 3 jelenet, ami egészen biztosan mindenkinek megvan, az egyik, amikor ezek a zöld karakterek folynak lefele, a másik, amikor a golyó elől elhajlás van, a harmadik pedig, amikor tartják a két kapszulát, nem?
3: Igen, amikor választani kell, igen. Ott
2: de hogyha most el kéne mondanom a sztorit, esküszöm, nem tudnék egy mondatot épp kézláb elmondani róla. Neked menne amúgy?
3: Hát, hogy összefoglaljam?
2: Hát, igen,
3: nem, most nem kell, csak... De az, hogy összességében nem, már egy kicsit szerintem túlcsavarták, túlbonyolították a dolgokat.
2: Pont most gondolkoztam rajta egyébként, hogy meg kéne nézni újra, és most kaptam egy új löketet, képzeld el, kiderült, lenyilatkozták, hogy a zöld karakterek, amikor lefolynak, és amit mindenki tud, az milyen kód és mi van benne. Hogyha ma az AI-jal foglalkozunk, akkor gondoltam, ezt a digitális esőt még behozom. Tudsz róla?
3: Digitális eső.
2: Tudod, hát amikor így esnek le azok a zöld karakterek, az ja. A tipikus Matrixos, hogy így folynak, igen, a kódok, hogy azt tudod, hogy ez miből van?
3: Számokból? Betűkből?
2: Na figyelj, mert itt van Simon Whiteley, aki ezt megalkotta, és képzeld el, most lenyíl.

0: De az a durva, hogy erre soha senki nem jött rá. Hát ízekre szedik az összes ilyen filmet,
1: ízekre,
0: tudod?
1: Szó szerint ízekre.
0: Igen, de hogy tényleg, és erre soha senki nem jött rá.
2: Ez nem olyan, mint amikor, tudod, volt ez a fajta reklámcsalás, hogy bevágtak az egy másodperc, nem tudom, 24 kockába egy kockányi fontát, és akkor annyira gyorsan ment a film, hogy ezt ugye nem fogja fel az agyad, és tudat alatt megszomjaztál, és kimentél a büfébe. Tehát, hogy nem kívántál meg soha a Matrix alatt sushit?
0: Nem éreztem.
2: Tehát akkor ilyen szinten ez nem hatott.
0: Nem. Hát valószínűleg nem tudtam dekódolni, igen, hogy ez egy sushi akar lenni. De figyelj, ez jó pofa történet, tehát én az ilyeneket szeretem. Én azt is szeretem, mikor egy-egy baki benne maradt, tudod, mint aha, a, mit tudom, hogy Trójánál elrepült, ugye fölül egy repülőgép, meg a bizonyos
2: karóra,
0: filmekben.
2: Van karóra.
0: Igen, vagy hogy látszik mondjuk egy-egy operatőr véletlenül egy-egy snitten. Tehát én ezeket kifejezetten bírom.
2: Ja, szerintem ez tök jó sztori. Te mit raktál volna, mit rejtettél volna el a kódba? Lehet, hogy az ön életrajzomat.
0: Szívesen vállalok ilyen jelenetek.
2: Megmaradjak az örökké valóságban. Ja, nem, de hogy amúgy igen, ilyet is, de hogy valami olyat, ami rólam szól. Tehát, hogy belerejteném, hogy mit tudom én, hogyha évekkel később ez fönn van mindenkinek a DVD-jén, akkor ott legyen mindenkinek a DVD polcán, vagy nem tudom, a lejátszóján ez.
0: Ja, tudod, mi lett volna genyel, egy valami vírust rejt el bele.
2: Hogyne, és akkor a Matrix film a gyakorlatban is életre kell. Jó, ez nekem egyébként nagyon tetszik ez
0: jó,
2: a sztori.
0: Jó, ez már kezd egy kicsit ijesztő irányba elmenni, de ehhez kapcsolódunk majd 9 után, mert hogy a mesterséges intelligencia veszélyeiről, mert állítólag ezek vannak, az OpenAI vezérigazgatója nyilatkozott erről, de ezekről fogunk beszélgetni. Solymos Ákos barátunk, aki egyébként abszolút visszatérő vendég ugye itt nálunk, kiberbiztonsági tanácsadó. Na, ő vele fogunk egy jót beszélgetni, egy jót dumálni erről.
2: Kiberbisztis, aki. Így. Egyébként pedig ebben az órában, hogy addig lazuljunk egy kicsit, lesz majd egy Ki vagyok-e játék, amikor neveket írunk egymás fejére, és ki kell találnunk, hogy kik vagyunk. YouTube-on videóban lehet követni, a rádióban pedig hangban. És lesz még egy témánk, mert sokat beszélgettünk már a tudatos költésről. Nagyjából meg is beszéltük, hogy ki mire szórja el a pénzét, de most összeszedték azt a 8 dolgot, amit még a tudatosan pénzt beosztók is kidobnak az ablakon, már hogy anyagilag.
0: Legalábbis állítólag. Én azért kíváncsi vagyok arra, hogy melyikünkre mennyi lesz igaz ebből a 8 pontból, vagy van-e esetleg valami más ötletünk? Esetleg nektek, drága hallgatók, van-e valami más ötletetek, ami igazából fölösleges kiadás, mégis nagyon-nagyon sokan költenek rá. Úgyhogy ez lesz ebben az órában, tartsatok velünk, ha pedig van útinfótok, ne tartsátok magatokban. 0620 978 978-as.
2: Én addig kiugrom a kútra és veszek egy 1500 forintos kávét.
3: Ez a Forrás Rádió.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: És ami erre rímel, ez a Kitty. Szia!
1: Hello!
0: Arról nem rímel, de ő is itt van.
1: Igen, le van fagyva egy kicsit.
2: Me, Kitty, Hiszti, Kriszti.
1: Igen.
2: Keresünk még ilyen szavakat.
0: Így né. Na, jön az a rovat, amikor neveket írunk egymás homlokára, a skarlátbetűnek kereszteltem a mai napra a dolgot, és az lesz, hogy a YouTube-on közvetítjük, ott már be is indítottam a videót, a rádióban pedig lehet velünk tippelgetni, mert hogy ki kell találnunk, hogy kik is vagyunk mi valójában, ból.
2: Úgy, na, kérem szépen, akkor kezdjük el, hölgye ki az elsőbség, kezdje a Kitty?
0: Szerintem kezdheti, főleg azért, mert ugye te írtad neki, és nagyon jót.
2: Én is úgy érzem.
0: Várjál. Asszal alá bújt a Roland. Nem kell rosszat feltételezni.
2: Hogy így fogjad ide.
1: Így fogjad ide.
0: Jó, el is készült. Úgy vagy. Nagyon jó vagy. Egy órával később.
1: Igen.
2: Na akkor Kitty, kérdezz.
0: Igen.
1: Nő vagyok?
2: Igen.
0: Igen.
1: Jaj, de jó. Színésznő?
2: Nem.
1: Énekesnő?
0: Nem.
2: Nem.
1: Kitalált figura?
2: Nem.
1: Jézusom.
0: Nem. Hú, de egyszerre volt.
1: De várjál.
2: Nem.
0: Ilyen nincs is.
1: Milyen foglalkozásom?
0: A fogorvos.
1: Jaj.
2: Hát, boros.
0: Sorol, de híres fogorvosokat.
2: Hát, igen.
0: Amúgy mi a foglalkozása, te tudod? Ennyit segíthetünk, hogyha
2: aktivista.
0: Tudjuk.
2: Aktivista.
0: Igen. Az kemény.
1: Aktivista.
2: Igen, de nem a Greta véres környezetvédelmi aktivista, nem ő. Igen, de nem úgy ismert, hogy aktivista.
1: Aha.
0: Igazából és valakinek a valakije vagy.
2: Igen.
0: Tehát valakinek a szárnyain lettél híressé.
1: Uh-huh. De miért is a férjem az híres?
2: Nem a férjed.
0: Már nem. Na jó, nem.
2: És nem is volt a férjed.
0: Nem is volt a férjed, igen.
1: Jézusom, gyerekek, hát nagyon az erdőben vagyunk. Azért jó megszivatsz.
0: De...
2: Próbáljuk meg akkor kitalálni a híresebb embert?
0: Éltetek olyan életet, ami házastársakra jellemző.
2: Házastársakra is.
1: Összejártunk.
2: Hát, lehet, hogy volt ilyesmi.
0: Szerintem
1: ez az aktivista engem nagyon
0: neki,
1: megzavar.
0: Hogy szerető.
2: Igen.
1: Okay.
2: Szerető híres vagy. Szerető.
0: Most figyelsz, kiket rántasz be.
2: Lehet, hogy titkok kerülnek napvilágra.
1: Figyelj, én most nagyon, amúgy is tőke vagyok, de most nagyon...
0: Találj ki, akár azt találd ki, hogy kihez kötődsz, vagy területet is tippelhetsz, mert mondjuk nem Pécs.
2: Takta harkány külső.
0: Azt is kizárhatjuk.
1: Tényleg egyébként azt nem is kérdeztem, hogy magyar-e vagy.
0: Na ez az.
2: Na látod? Hát tere vagy még kérdési opciókkal.
0: Próbáld
2: meg akkor azt kitalálni, hogy kinek a szeretője. Tehát akkor ne rákoncentrálj, hanem a
1: de várjál, előtte válaszoljátok meg, hogy magyar vagy külföldi.
2: Külföldi.
1: Külföldi? Ki lehet a partner, akinek ő a szeretője.
0: De most ezt elfogadtad, hogy külföldre nem akarsz szűkíteni rajta? Ez az egy nagyobb merítés.
1: Aha. Aha. Akkor most már nőre
2: rákérdeztetek?
0: Rákérdeztetek.
1: Monika Lewinsky?
2: Így van.
1: És én találtad volna, hogy kitalálom, mi? Én sem.
0: Szép volt, Kitty, szép
1: na.
0: Volt.
1: Ki Monikáztad?
2: Hát, te most erre használtad a szádat.
1: Igen.
0: Azt nézem közben, rákerestem cikkekben, az 52 éves Monika Lewinsky szebb, mint valaha.
1: Aha.
0: Csak mondom.
2: Egyébként szerintem is csinosabb, mint annó volt.
0: Na,
1: 52 éves még csak.
0: Nem tudom, hogy mikor
2: nagyon fiatal volt.
0: Ez 25-ös,
2: akkor.
0: Igen, de most kb. Igen.
1: Ja.
2: Tehát olyan 20 éves volt, amikor összebarátkozott Billel.
1: És azóta van neki párja most?
0: Amúgy simán el.
1: Megtalálta a boldogságen?
2: Szerintem azóta lehet, hogy van családja, igen.
0: Várja, valaki küldött képüzenetet.
1: Ajaj!
0: Bill Clinton ül egy íróasztal mögött, és oda van írva, hogy a mi generációnk még tudja, hogy ezen a képen ketten vannak.
1: Ja, igen. Köszönjük szépen.
0: Na figyeljetek, ki vagyok én? Már a fejemen
2: semmi
0: a nevem.
2: Semmi nem látszik, tehát, mert hogy oda tett még egy lapot a Kitty, úgyhogy semmi nem lehet, ilyen fehér lapot tartasz
1: figyelj,
2: magad elé.
1: Mind a kettőt nyisd le.
0: Fehér lap? Akkor Voldemort.
1: Azt dobd el, igen, és most nyisd le.
2: Atya úr,
0: Jézusom, Kitty, azért tudod, hogy ez egy játék, tehát hogy nem így.
1: Igen. Hát jó.
0: Kitty, te ezt nagyon kitaláltad.
2: A lap közepére, tehát azért...
0: Most
1: jó,
0: így jó.
1: De jó.
2: Hát Kitty, nem a logikám miatt fognak elrabolni. Na.
1: Figyelj, ma már lesötétesztél.
0: Vagy ha igen, visszaadnak.
1: Ma már lesötétesztél.
2: Sírva, tudod, úgy hozzák vissza. Na. Csak megjétek vissza.
0: Ki vagyok?
2: Hát nagyon ki.
0: Magyar?
2: Nem.
1: Nem.
0: Amerikai?
1: Nem.
2: Én nem tudom a pontos nemzetiségét.
0: Jó, de külföldi.
2: Igen. Igen.
0: Jó, és létező valaki vagyok?
1: Igen. Nagyon is.
0: Nagyon is létező. Jó, férfi vagyok?
1: Igen.
2: Igen.
0: Jó, Kitty randiznál velem?
1: Hát... Minden nap.
0: Minden nap?
2: Lenne a Mónikád, mondjuk így.
0: Tehát létezzük. Akkor Josi barát? De várjál, nem. Jó. Színész vagyok?
2: Nem.
1: Nem.
0: De ismert. Tehát mindenki ismer nagyjából.
1: Hát igen.
0: Tehát eléggé ismert vagyok, és nem elégé. Színész. Sportoló leszek, hogyha Kitty randizni. Nem. Akkor zenész. Uh-huh. Zenész, külföldi zenész, nem tudjátok a nemzetiségemet, és Kitty randizna velem. Énekes vagyok?
2: Uh-huh. Igen.
0: Frontember, élek még.
1: Hát...
0: Élek még, és nem tudják a nemzetiségemet. Az hogy lehet?
2: Én nem tudom.
0: Te tudod? Ja, Vékó.
2: Hát,
1: tudjuk, de nem fogom megmondani, nem, mert az nagyon közel visz.
2: Nem korai.
0: Kitinek tetszem, tettem az az irány. Oké, jó. Rockzenét játszom?
1: Nem.
2: Nem.
0: Pop?
1: Nem.
2: Hát! De abból egy bizonyos... Igen. Stílus, tehát azért lehet szűkíteni a kört.
0: Sramli?
2: Hogyne? Természetesen.
0: Kitty kedvenc Sramli zenekar. A Hosentrogersnek vagyok a...
1: Azt is szeretem, de...
0: Frontembere. Hansika. Nem, jó, oké. Okay. Külföld, ének, jó, oké. Okay. Magyarországon felléptem már?
1: Igen.
0: Láttad a koncertemet? Ott voltál rajtam?
1: Ahaj, ez nem ér, igen.
0: Mi ebből tudom kellett volna?
2: Nem, ebből én tudnám, te nem.
0: Te kösz! Magyarország, Kitty, külföldi...
2: Mert nekem még videókat is mutogattak a koncertről.
0: Igen. Ismert zenész, és ott volt a Kitty a koncertjén. Neked tetszik a zeném, Roland?
2: Nem.
0: Nem.
2: Bocsánat.
0: Tehát akkor jányoknak
2: szólok. A másik rajongás tárgyának a zenéjét szeretem. Mert kettő hát hasonló stílusú.
1: Uh-huh.
0: Aha.
1: Hát jó, most már ezt is tudom.
2: Segítsünk már neki, mert nagyon el van veszve. Latin irányba gondolkodj.
0: Gondoltam, de nem a Ricky Martinos vonal.
2: Na igen, de hát a Ricky Martin én csípem, tehát Ricky Martin zenéjében nem, mondom, nem a Ricky Martin vagy, hanem a másik.
0: Nyomtam volna be.
1: Hanem a másik. Aki. Igen.
0: Ki a már...
2: Nem Erika.
0: Hamisan énekeltem tévében?
2: Nem Erika vagy.
1: Ő nem.
0: Másik latin énekes, akit a Kitty szeret, híres.
2: Az a baj, szerintem lehet, hogy Ádi nem is ismeri. Tehát, hogy ott leszünk meglőve.
1: Azért találtam neki ezt ki.
0: Ja, ez kedves. Tehát a lap közepére írtad, hogy ne tudjam kinyitni, nem is ismerem az énekes.
1: De olyan jól megcsináltad, mert valahol érezted.
0: Tényleg nem ismerem?
2: Fogalmam nincs, lehet, hogy te azt hiszed róla, hogy valami jó indulatú daganatnak az elnevezése. Tehát kicsit olyan a csengése.
0: Tumorosz.
2: Tumorosz jó indulatú.
0: Tumorosz latinus a színpadon?
2: Nem.
0: Van egy dalomat elmondanátok?
2: Kitty?
1: Figyelj,
0: I love you.
1: Volt duettje a Shakirával is. Egyébként most jelent meg a másik duett is.
0: Valaki segítsen már. Shakirával duett. Jó, akkor most meglesem a kamerában, és úgy csinálok, mintha nem látnám, hogyha tudom, ez lesz az első, amit nem tudom. A büdös életben nem mondtam volna meg. Maluma az valaki?
2: Igen.
1: Igen.
2: Mondom, hogy nem ismeri. Mi
1: egyik leghíresebb énekesed, de
2: én kitaláltam volna.
0: Hölgyeim és uraim, a műsor ezen a rovatában az első ki nem talált dolog, az Maluma volt.
1: Ádikám.
2: Lejövök.
0: Nekem ez olyan, mint valami egzotikus hal.
2: Ez.
0: Jó, én úgy írtam, hogy szoktuk,
1: most te szarakod a honlapodra, és megvagy. Amúgy az új száma Shakirával, úgyhogy hallgassátok meg.
0: Jó, megfogom.
1: És meg fogod érteni, hogy miért hallgatja mindenki.
2: Nem, nézzél róla egy képet, annyit, tehát érzelben, és megérted.
0: Ne haragudjatok, kedves rajongóim, hogy ki kellett most ábrándulnatok magatokból, vagy belőlem, bocsánat.
1: Magatok.
2: És ha gondolod, akkor írjál nyugodtan, mert hát Maluma két fele játszik.
0: Igen, ma a Luma, holnap meg más.
2: Igen. Na szóval, férfi
0: Roland,
2: vagyok?
0: Menjél neki. Igen, férfi vagy.
2: Magyar vagyok?
0: Igen. Mm-hmm.
2: Valós létező ember vagyok?
0: Valós.
2: Oké, tehát magyar vagyok, jó. Színész vagyok?
0: Nem.
2: Zenész vagyok?
0: Nem.
2: Sportoló vagyok?
0: Nem.
2: Celeb? Klasszik valaki... celeb kategória?
0: Igen, celeb vagy. Maluma Pákó unokatestője. Valakit kér...
1: Na!
2: Műsorvezető kérem. Vagyok?
0: Igen, műsorvezető vagy.
2: TV-ben vagyok műsorvezető?
0: Ő is. Ott is. Mert most pont nem, de ott is, igen. TV-ben is vagy, meg rádióban is vagy.
2: Rádióban is? Uh-huh. Inkább rádióhoz kötnek az emberek?
0: Uh-huh. Aha.
2: Jó, 50 fölött vagyok?
0: Nem. Hát úgy nézel ki, de egyébként nem. A 40 körül látsz.
2: Druszám?
0: Igen.
2: Hát akkor Sunny Roland.
0: Nem.
2: Nem?
0: Nem, de annál sokkal jobban szereted ezt a valakit.
1: Ja, igen, sőt.
2: Te engem írtál föl?
1: Igen.
0: Jó, kíváncsi voltam. Szép, szép utam volt. Maluma, Kitti.
2: Hol van a Maluma?
1: De én mindig megszivatom, mert a Vin Dieselt se találtam ki.
0: Jó, de azt kitaláltam, csak az kellett idő. A hát, benzinről átkanyarodtam hamar. Kellett. De igen. Hú, Maluma, te meg tudtad volna, mi mert tudtad,
2: igen, mert én tudom, hogy a Ricky Martinért meg a Malumáért rajong. Igen.
0: Na jó,
1: hát
0: oké.
1: Hát ez túlzás, hogy rajong, de azért...
2: Nem túlzás, nem túlzás.
0: Lazább témával folytatjuk nem sokára. Megnézzük azt, hogy mi, akik pénzügyileg szerintem már bizonyítottuk sokszor, hogy egy-két hülye költésen kívül viszonylag tudatosak vagyunk, mire szórjuk el mégis a pénzt? Tehát, hogyha te pénzügyileg tudatosnak gondolod magad, akkor most itt van olyan 8 terület, ahol állítólag kifolyik a pénz a zsebedből, majd megnézzük, hogy tényleg így van-e. Addig is, hát dőljünk hátra és hallgassunk valamit, ami nem Maluma.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
2: iránykomárom.hu ősszel is élmény. Itt az ősz, iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom, határtalanul jó.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

0: 3:49 lesz, 5 perc múlva. Mindenkinek jó kedvet kívánok. Ez a célunk mára.
1: Meg pénzügyi tudatosságot.
0: Azt nagyon. Küldöm a pénzenergiát, figyelj!
2: Oké.
3: Jó, de akkor kéne hozzá egy emeldíjas hívószámos vonal, nem?
0: Tehát ja, igen.
3: Úgy lenne az igazi.
0: Hogyha csinálok egy ilyen emeldíjas hívószámot, és mondjuk azt mondom, hogy mindenki, aki fölhívja, attól beszedek egy ezrest, de minden nap két embernek visszaadom a tízszeresét, akkor a szerencsejátékot csináltam? Az nem szabad?
3: Akkor azt úgy hívják szerintem, hogy csalás.
0: Jó. Ebben az esetben viszont jó tanácsokat adok ezresért. Annak van áfája? A jó tanács az 5%-os áfán megy, vagy 27-esen?
3: Hát erről ne engem kérdezz.
0: Na, mert állítólag mi pénzügyileg tudatosak vagyunk. Nagyjából erre jutottunk itt a rengeteg felméréssel, amit eddig megcsináltunk a témában, és azt gondolom, hogy ezt a témát annyira már nem kell boncolni, kiderült mindenkinél egy-két baromság, hogy mire költünk, amire nem kéne. Rolandnál kevesebb, nálam több, Andinál a legtöbb. Kitty, szerintem te viszonylag tudatosan költesz, azt hiszem te voltál az, aki bevásárolt egy hétre 2000 forintból, tehát az engem teljesen lenyűgözött, és tényleg jó, meg sok dolgot. De hogy most találtak 8 olyan területet, ez itt van előttünk Rolanddal, ami, ha nem is mind a 8, de állítólag olyan, hogy aki tudatosan bánik a pénzével, az is kifolyatja ezeken a területeken a nehezen összekuporgatott forintot.
3: Jó, menjünk akkor ezeken végig. Az első, a kiterjesztett garancia.
0: Na, szerintem ez nem pénzkidobás. Én legalábbis azt gondolom, de mondjátok, nekem van kiterjesztett garancia, például tévére. Ez egy nagyobb beruházás, nagyobb vétel volt. Igaz, hogy csak úgy van a garancia, ezt már mondtam, hogyha én töröm össze, de mondta az eladó, hogy mindig azt mondjam, hogy én törtem össze. A fakockával is én dobtam be.
3: Nálunk nincs. Én a kiterjesztett garancia, bevallom, hogy én ezt mindig a fölösleges pénzkidobás kategóriának tartottam.
0: Feleségedre se kötöttél?
3: Nem?
0: Nekem mindenkire van kiterjesztett garancia.
2: De arra semmi sem garancia.
3: Szerintem, figyelj, a nőknél semmire nincs garancia.
0: Semmire nincs. De miért nem? Szerintem, ha valami a kiterjesztett garancia, az jó, mert főleg ma egy csomó dolog úgy készül, hogy van egy ilyen lejárati dátuma, van benne valami relé, vagy valami, ami elpattan, és akkor, hogyha túlmész az alapgarin, akkor jó eséllyel hibásodik.
2: Na
0: jó,
2: de én amúgy nem is hallottam még ezt a kiterjesztett garanciát.
0: Nekem a telefonomra is van.
3: Hogy nem csak annyi időre, amennyire egyébként szólna, tehát alapvetően valami egy vagy két év, igen, hanem hosszabb időre. Csak egyszer, tehát azt kiszámoltad, hogy mennyi pénzt fizetsz ki erre x év alatt, hogy megéri vagy nem éri meg?
0: Hát az hát, van, hogyha egyszer elrontod, mert nem csak az időt hosszabbítja meg, hanem olyan is van, hogy arra vonatkozik a garancia, amire egyébként nem vonatkozom. Tehát például a telefonomnál vonatkozik arra, hogyha betörik a kijelző. Na most két évente gondoskodsz róla, hogy betörjön, nem?
3: Hát én nem, én igyekszem. Figyelj, nekem általában ilyen 4-5 évig megvan egy telefon.
0: Tehát azt mondod, hogy ezen én inkább vesztek, mint nyerek, kicsit olyan lehet, mint a legtöbb embernél mondjuk a kaszkó.
3: Igen, hasonló jellegű.
0: De ha egyszer bejut a krach, akkor viszont nagy a baj.
3: Jó, hát ott lehet, hogy autónál ja, azért egy kicsit talán azért, érthetőbb a dolog. Mindennapos kávézás útközben.
2: Jó, Attika!
3: Szeretnél mesélni?
2: Attika!
0: Itt a kúton, Tatabányán, nem mondom melyiken, mert nem akarok ellenük beszélni. A múltkor vettem 1450 forintért kávét, amit ott főztek le. Mennyi lehet az előállítási költség? 100 forint?
3: Hát körülbelül, igen.
0: Jó, ez tényleg pénzkidobás. Eldöntöttem már, hogy veszek ide kávégépet, de mire eldöntöttem, a Via megvette, úgyhogy most már van itt kávégép, az jobban megéri.
3: Igen, tehát itt tudunk bent, én meg otthon szoktam kávézni.
0: Jó, ezt elismerem, ez hiba. Tehát ez nagy hiba, inkább fölkeltem majd a családot, mint Roland. Nem, te lefőzöd egy hétre előre, nem?
3: Én előző este lefőzöm a kávét, igen, és másnap úgy iszom meg, megmelegítem, és jó, tehát nem az igazi, de attól még reggel jól esik.
0: Na, a következő fronton viszont nem pazarlok, mond Roland.
3: Kihasználatlan edzőtermi bérlet. Azt hiszem, hogy ilyen nálunk nincsen.
0: Hányotoknak van? De egyébként ez egy tipikus dolog, nem? Hogy megveszi valaki. Nekem régen, amikor jártam edzeni, akkor úgy volt, hogy két hónap alatt kellett leedzeni 10 alkalmat, és nyomtuk, mint az állat, hogy beleférjünk. Tehát, hogy tudtuk azt, hogy csak akkor éri meg a bérlet, hogyha mindet legyúrod. Tehát, hogy így, de hát a jó barátokban klasszikus jelenet, hogy nem merik visszamondani a bérletet, mert túl jó csaj árulja. Tehát, hogy nektek soha nem volt ilyen bármilyen bérletetek, amit nem használtatok ki? Nekem volt egyszer 5 alkalmas szóli bérletem, egyszer sem mentem el.
3: Nem, nekem ilyen nem volt. Volt, bár ez nyilván senki nem hinné el, de azért volt olyan, amikor volt bérlet oda edzőterembe, tehát hogy bármilyen meglepő is, de inkább ilyen kardió dolgokat használtam, de akkoriban mentem is, tehát hogy azt úgy kihasználtuk. Ami abba bevallom, szerintem én is beleesem, az elfelejtett előfizetések, mert nem elfelejtett, hanem van olyan, amit egyszerűen nem tudok kihasználni, vagy nem használok ki.
0: Mert egyszerűen annyi van, nem? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezekkel a filmes platformokkal, szerintem amire elő lehet fizetni, az nekem van.
3: Hát én most azon gondolkozom, hogy szerintem nekünk talán 3 van, azt hiszem.
0: 3, nekem most jeleznek, hogy utaljak, várjál.
3: Kettő vagy három van.
2: Nekem
3: az a baj, hogy nem tudod, egyszer időm nincs kihasználni.
0: Te még a YouTube-ra is fizetek. Te meg nézed a reklámot, mi?
3: Ja, hát én arra biztos, hogy nem fizetnék.
0: Tudod, mire jutottam a múltkor? Hogyha egyet tartanék meg az összesből, az lehet, hogy az lenne. Az a legidegesítőbb, mikor ott nézel valamit, podcastet, vagy bármit hallgatsz, és elkezdenek belereklámozni.
3: Nem, én azért biztos, hogy nem. Nem, tehát, hogy nekem egyébként jó, hogy van, mert egy tök jó filmek meg sorozatok vannak, fönn csak lenne időm ezeket megnézni.
0: Mit szóltok ahhoz az ismerősöm, ez aki azt csinálja, és egyébként szerintem ez nagyon taktikus, hogy mindig kiválaszt egy felületet, fél évre előre fizet arra, és ott megnézi, amit ott meg akar nézni, és utána a következő fél évben egy másikra fizet elő.
3: Nem rossz, lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Aztán a következő ilyen kategória csak az akció miatt megvett dolgok. Lehetek annyira előítéletes, hogy azt mondom, hogy ez talán inkább a hölgyekre jellemző?
0: Szerintem egyébként igen.
2: Nem jellemző. Tehát én akkor veszem meg, amikor kell. Úgyhogy én nem szoktam.
3: Én azt szoktam mondani, hogy ha valami kell, akkor azt megveszem. Mindegy, hogy akciós vagy nem. Aha. Ha meg valami nem kell, akkor azt nem veszem meg akkor se, ha akciós.
0: Igen. És ez az Aston Martin ez emiatt? Állatként?
3: De szigorúan le volt árazva, igen.
0: De egyébként, aki azt akciósan veszi, az is egy nagy spúr.
3: Fú, de mennyire kell lehet egyébként egy Aston Martin
0: tényleg. Közét kérdezik, hogy miért volt szóli bérletem. Jó kérdés.
2: De tényleg.
3: Az igen, az körülbelül annyira indokolt, mint nálam a kondi bérlet.
0: Tombolán nyertem, igen. De tényleg amúgy, amikor a budaörsi néptánc tanártan Tamás bácsi megnyerte az 5 alkalmas rúttánc bérletet. Hú, de rögtem. Kijött a bajszával. Akkor én ezt nyertem. Nézzük csak. Palackozott víz, na erre kikölt? Én nem. Palackozott vízre nem költök.
3: Mi néha szoktunk.
2: Időnként, aha.
3: Időnként, igen.
0: Na állítólag az egy ilyen nagy természeteleni csapás. Nem, én kólát. Tehát ha már megveszem a palackot és ártok a környezetnek, árt csak magamnak is.
3: De abból zérót, nem? Vagy simát?
0: Persze zérót. És abban nem lehet semmi rossz, mert ugye a szervezet semmit nem tud belőle megemészteni, minden átfolyik, tehát csak jó lehet a szervezetnek.
3: Dr. professzor Rédlán.
0: Köszönöm szépen. Banki díjak, na ez egy érdekes. Ti értitek, amikor így jön a banktól, hogy most levontunk 5000-et? Én mondom, hogy jó, de minek?
3: Na, én ezeken nem gondolkozom, mert csak stresszelnék miatta, mert felidegesíteném magam.
2: Én a rohadt éves kártyadíjat törölném el a francba.
3: Kártyadíj, számlavezetés, a készpénzfelvétel díja, az átutalásnak is ugye van költsége, úgyhogy ezek
2: bosszantó dolgok. Nekem be is van állítva az SMS is, mert azért szeretem figyelni a pénzmozgást.
0: És akkor közlik, hogy kényelmi díj. Marha kényelmes.
3: Mm. Ja, az ilyen jegyvásárlásoknál szokott lenni, meg ilyesmi.
0: És akkor itt van végül a túl gyakori gyors éttermezés vagy ételrendelés. Nálunk ez nem túl gyakori, főleg amióta ilyen jó dolgunk van, hogy itt mindig együtt ebédelünk Rolanddal kettesben.
3: Igen, ez nálunk sincs nagyon. Néha azért előfordul, meg azért na, tehát hogy a gyerekek azért szeretik, hogy na, akkor most innen-onnan gyors étteremből rendelni, vagy rendeljünk pizzát, de eléggé ritkán, tehát szerintem a havonta egyszer rendelünk kb.
0: Na egyébként érdekes volt olyan szempontból, hogy mondod bármi olyant, amin tudnál spórolni, vagy lehetne, mert nekem itt egy dolgot mondott, amire eddig nem annyira gondoltam, vagy nem annyira mentem bele, ezek a különböző filmes platform előfizetések, nem?
3: Az nekem is leginkább az, mert hogy a többire én nem nagyon szoktam így költeni, úgyhogy én azon a banki díjakon nem tudsz spórolni, mert hát azt ugye levonják, hát azok mindenhol
0: tudnál
3: vannak.
0: Váltani, én tudnék váltani, de ha megtenném, akkor a teljes ilyen hitelkonstrukció, meg mindent át kéne variálni, és szerintem erre gyúrnak, tehát hogy ez nem véletlen, hogy nem variálom a dolgot. De az alapból jó, nem? Hogyha egy 1000-est veszel ki, akkor 1500 a levételi díj.
3: Persze, tehát ilyenek is
0: megéri. Ez teljesen jó, nem?
3: Na, a következő órában pedig a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni. Solymos Ákos barátunk, ugye ő kibervédelmi szakember, kiberbiztonsági tanácsadó, ő lesz a vendégünk, mert hogy állítólag veszélyes az AI, az OpenAI vezérigazgatója nyilatkozott nemrég erről.
0: Közben itt van előttem Maluma, tényleg olyan, mint aki kijött az autószerelőtől, csupa olaj, de nem a Vénusz napraforgó miatt szerintem, amúgy Kitty, tényleg ő tetszik.
2: Hát így ne legyél féltékeny.
0: Hát így sose fogunk kinézni, Roland.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál. Az FTC a Celtic otthonában is folytatta európai menetelését. Kína tovább erősíteni pozícióját a gyógyszeripari innovációban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztségeket, betöltőket, és 2 év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön. A vagyonosodási vizsgálat kiterjed majd a miniszterelnökre, a miniszterekre, államtitkárokra, képviselőkre, kormánybiztosokra és miniszterelnöki biztosokra, ismertette az érintettek körét Magyar Péter. Jelezte, a kormány 2 lépésben jelentős béremelést fog adni a szociális ágazat dolgozóinak, de nem egységesen, mert a szakterületen belül jelentős eltérések vannak. Közlése szerint a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Kína 2030-ig tovább kívánja erősíteni pozícióját a gyógyszeripari kutatásfejlesztés és az új gyógyszerek alkalmazása terén, derül ki az ágazat következő 5 évre szóló pénteken közzétett fejlesztési tervéből. A dokumentum szerint 2026 és 30 között tovább növelnék a kínai gyógyszeripar versenyképességét és nemzetközi jelenlétét, valamint több kulcsfontosságú technológiai területen is áttörést kívánnak elérni. A terv szerint 2030-ra a világszerte kifejlesztett új terápiás megközelítést képviselő gyógyszerek legalább 25%-a Kínából származna. Emellett azt is célul tűzték ki, hogy Kína az engedélyezett innovatív gyógyszerek számát tekintve a világ vezető országai közé tartozzon. Szeptember 20-án országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel, változatos eseményekkel és több helyszínen máskor nem látogatható terek megnyitásával várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. Most vasárnap a tatai Eszterházi kastélyban a résztvevők olyan területekre, köztük a kiskastélyba és a kastélykertbe is bepillanthatnak, amelyek csak korlátozottan látogathatók. A szeptember 20-ai események díjmentesek, egyes tárlatvezetések előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részletes kínálatról és a részvétel feltételeiről a nöf.hu oldalon, valamint a helyszínek hivatalos közösségi oldalán érdemes tájékozódni. És végül sport, a Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitó fordulójában. A magyar kupa győztes így ebben a szezonban továbbra is veretlen a nemzetközi szintéren, ugyanis 9. meccsén 7. győzelmét aratta 2 döntetlen mellett. A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktoria Pilsen fogadja.
0: Időjárás.
1: Ma felhős lehet az ég, de még több órára előbb bújhat a nap, elszórtan lehet eső, délután 19 és 24 fok között alakulnak majd a maximumok, szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, majd napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, 25 fok lesz a maximum.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgen I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal.
2: I just got a brand new car.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, 9 óra múlt 4 perccel a Forrás Rádió ébresztő sóját hallgatjátok, és már nem csak a Rolanddal ülünk a stúdióban. Itt van velünk egy szakember, mert egy téma felütötte orrát a médiában. És azt láttam, na most mit nevetsz?
3: Imádom a felvezetéseit.
4: Felütötte az orrát, igen.
2: Hát ez mi a baj, ez történt.
3: Felütötte?
2: Okay. Én elkezdtem aggódni, tehát eddig mindig láttam, hogy még nem mutatlak be.
3: Jaj, mi lesz így?
2: De ezt csináljátok már. Ákos itt van, de még nem mutatjuk be, szóval ő még nincs itt. Az van, hogy az AI most aztán tényleg brutálisan legyop mindent. Az alapján, a cikk alapján, amit olvastam, aztán tovább mentem, megláttam egy másik cikket, és azt látom, hogy már kutató tudós emberek fognak össze, hogy mindenféle dolgokat kitaláljanak, hogy a mesterséges intelligencia ne törjön világuralomra. Na és ekkor jött meg az SMS Ákostól, Solymos Ákos kiberbiztonsági szakembertől, hogy ő nem szabadította volna az emberiségre ezt a dolgot. És akkor kezdtem el tényleg aggódni, hogy itt nagyon nagy a baj.
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szóval meghalunk?
4: Ez biztos előbb-utóbb.
3: Nem
4: biztos, hogy ez miatt. Egyébként azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia nem azért hat ilyen módon akár az emberiségre, mert ő konkrétan most itt ilyen gépeket fog lázítani, hanem hogy olyan dolgokra használják majd rossz indulatú emberek, amik miatt aztán egyre komolyabb incidensek lehetnek a világban.
2: Vagy ami engem még jobban aggaszt, és nem tudom, hogy ez igaz-e, és innen szeretnék elindulni, hogy akár saját magát is ráhergeli olyan dolgokra, hogy nem feltétlenül kell mögé az ember, hanem igazából ő fog majd olyan lépéseket megtenni, amik miatt nekünk kampó. És az a kérdés, hogy valóban igaz-e ez, és ha igaz, akkor megállítható-e még a vonat, amivel már nagyon száguldunk. És akkor itt hadd hozzam be a nyitó kérdést, ami először nekem felkeltette az érdeklődésemet, ugyanis olvastam egy OpenAI-os kísérletet, és majd kérlek, hogy te foglald össze ezt nagyon röviden, de ha minden igaz, akkor ott olyan feladatot adtak mesterséges intelligencia ügynököknek, hogy a feladatot minden áron oldjátok meg, vagy mindenképpen oldjátok meg, és innentől kiszabadult a kísérlet a kezükből, kvázi nem tudták leállítani, visszafordítani, sőt, a mesterséges az kijátszotta az emberek által húzott falakat, kijutott a világhálóra, egymással kommunikáltak itt a különböző agentek, sőt, ha jól tudom, akkor volt olyan is, aki elkezdte maga után később eltüntetni a nyomokat, ami nagyon durva.
4: Igen, azt kell tudni erre az egészről, hogy maga a mesterséges intelligencia, ez az egész témakör, ez ugye különböző adatokon alapszik. És ezeket az adatokat az ember

0: tudják. Az, hogy akkora tudás halmozódott fel a mesterséges intelligenciába, hogy sokszor olyan dolgokra jön rá, amire az emberek nem, vagy nagyon lassan, és ez miatt egyre inkább az látszódik, és ezért is volt az, hogy a vezető, most hívjuk AI-nak, nem akarom mindig végigmondani, hogy mesterséges intelligencia, tehát hívjuk AI-nak, az AI gyártók, a modell gyártók, azok egy kicsit így behúznák a féket.
1: De egyébként ők tényleg megijedtek?
0: Tehát, hát hogy gyanítom, tehát ilyet azért, tehát én is most már 26 éve foglalkozom ezekkel a dolgokkal, és ilyet még nem láttam, hogy nem hurrá optimisták voltak a különböző tech cégeknek a vezetői, hanem inkább beparáztak.
1: De mi volt ez a pont, amikor azt mondták, hogy na, ez már túl sok?
0: Amiről te is beszéltél, ez a Hugging Face incidens, ez egy ilyen volt. Tehát ilyen ezer körüli számban van tudomása a különböző hatóságoknak, meg azoknak a kutatóknak, akik ezzel foglalkoznak. Aha. Viszont az nagyon fontos tudni, hogy ezek a kísérletek, amiket te is említettél, meg itt is, ahol tényleg elszabadult az AI, ezek direkt arra vannak, hogy teszteljék a határait ennek az egésznek, és mivel azok a szoftverkörnyezetek, amikbe ezeket megpróbálják itt féken tartani, ezeket is emberek írták, ezek ugyanúgy sérülékenységeket tartalmaznak, és hát ezeket így most például kihasználta ez a konkrét
1: modell. Ilyenkor miért nincs benne egy olyan, hogy mit tudom én, a programozó bemond egy kódot, hogyha elhangzik, hogy palacsinta, akkor azonnal állj le. Vagy azt is kicselezni? Tehát nincs benne egy ilyen zár, amivel a programozó bármikor közbe tud avatkozni?
0: Ezt most kezdték egyébként, tegnap előtt adott ki az OpenAI egy olyan kis listát, ami az ő saját kutatásaiból származik, és gyakorlatilag azokat listázta föl, ahol ilyen modell eltérések vannak. Magyarul a modell elkezdett úgy viselkedni, ahogy nem kellett volna neki. Például ilyenekre gondolok, hogy elkezdett a saját magának itt dokumentációba olyan utasításokat adni a későbbi modelleknek, hogy bizonyos dolgokat kerüljenek meg, hogy tüntessék el a nyomokat. Volt olyan, ahol feltöltött maga a mesterséges intelligencia modell az internetre egy fájlt, hogy később majd arra hivatkozhasson, mert egyébként meg nem tudta a választ, akkor olyan volt, ugye, hogy...
1: Ez milyen? Kvázi gyártott egy választ, hogy mégis tudjon választ adni.
0: Elkezdte szétmásolni magát különböző helyekre, amikor azt az utasítást kapta, vagy azt értelmezte a kommunikációból, hogy őt egyébként le fogják kapcsolni. Szóval ezek mind nagyon, nagyon emberi dolgok.
1: Ez utóbbi, tehát például látja azt, hogy egy bűnöző, mikor látja, vagy érzi, hogy el fogják kapni, akkor szétszórja, mit tudom én, 20 bankszámlára a pénzét, és akkor ebből levonja a tanulságot, vagy a következtetést, hogy hú, lehet, hogy az egyik részem elbukik, úgyhogy jobb, hogyha több helyen ott vagyok.
0: Abszolút.
1: Ez nagyon para. Igen.
2: Azért para, mert egyébként kicsit arra utal, most én vagyok a full laikus itt ugye közülünk, mintha önálló akarata lenne az AI-nak, ami hát valljuk be, hogy hát kvázi, mintha az egyébként egy fizikai képtelenség lenne, nem, Ákos?
0: Hát egyelőre nincs önálló akarata, egyszerűen minden ilyen mesterséges intelligencia az statisztikai adatokon, attól függően akár hoz döntéseket, most már vannak olyan agentek, amik döntéseket is hoznak, ahogy föl lettek tanítva, amilyen adatokon, illetve amilyen metódussal ők be lettek tanítva.
1: Igen, és mondtad azt, hogy az gáz, hogyha valaki rossz szándékkal áll hozzá a rendszerhez, de most csak gondoljunk bele abba, hogy mondjuk van egy ilyen agent rendszer, és valaki teljesen jó szándékkal úgy dönt, hogy ad neki egy olyan utasítást, hogy védd meg a kihalófélben lévő állatokat. És akkor rájön az AI, hogy az emberek írtják az állatokat, és akkor hello, hol van a robotika, hogy nem bántjuk az embert?
0: Ezek azért szoftverek, tehát itt vannak, és úgy általában a szoftver világban vannak jogosultságok, vannak korlátok. Itt és akkor most felhoznék egy olyan esetet, ami nem ilyen védett környezetben, meg extra kutatóbázissal, vagy ebből kitörő AI-jal történt. Ausztráliában volt nemrég egy olyan eset, hogy egy ember írt egy agentet, ami ugye a saját dolgait intézte az interneten, leveleket olvasgatott, étterembe foglalt, stb. És az ember adott neki egy utasítást, hogy foglaljon a kedvenc torna termébe időpontot, gymbe. És azt találta az agent, hogy várólista van, az ember fölkerült a várólistára, és akkor azt a kérdést, vagy ezt a feladatot adta az agentnek az ember, hogy próbáljon meg őt előrébb tenni a listán. És az agent elkezdte elemezni a programot, a várólista kezelő programot, és azt látta, hogy van egy olyan utasítás, ami nincsen megfelelő jogosultsághoz kötve, ez konkrétan az, hogy lehetett törölni embereket erről a várólistáról, és itt szépen kitörölte az első helyen állót, és úgy így egyébként ez egy négy soros várólista volt, tehát nem volt olyan hűden nagy, de mégis kihasznált teljesen jó szándékkal egy olyan sérülékenységet, mint azok, akik a programot írták már, hogy

0: a gymbe a várakozás vagy a jelentkeztető regisztrációs programot, ott elfelejtettek egy jogosultságot letiltani, és ezt rögtön ő kihasználta, és megcsinálta.
1: Ez de vicces. Tehát akkor tulajdonképpen még mindig jobb, mint hogyha azt a megoldást találta volna. Jó, itt van előtted a Rolanda listán. Jó, akkor lemondjuk a taxifoglalását, ellehetetlenítjük a bankkártyát, hogy ne tudjon tankolni, el fog késni, és mehetek
0: én. Ezek már másik programok lettek volna. Ez most ugye konkrétan, és ez megint arról szól, hogy rosszul lett az a forrás program megírva, ami a gymnek kezelte a foglalását. Erről nem az AI tehetett. Az AI, igen, az csinálta, amit megadtak neki. És itt van egy nagyon érdekes dolog, amikor arról van szó, hogy egy AI belefut egy határba, és ő azt nem úgy veszi, hogy az most egy tiltás, gondolkodik konkrétan például jogosultsági dolgokra, szintén egy megtörtént eset, hogy programokat kellett meg fájlokat másolni egyik helyről a másikra, és bizonyos fájloknál azt látta, hogy access denied, hogy hozzáférés letiltva, és ő ezt nem egy határként értelmezte, hanem egy megoldandó feladatként. És akkor elkezdte kerülő utakon megoldani ezt a problémát. Szóval nem arról van szó, hogy az AI gonosz, meg tényleg ki akarja írtani a világot, hanem azt, hogy az emberek rosszul használják, nem adnak megfelelő szabályokat neki, nem adnak megfelelő kontrollokat, nem írják rendesen körbe azt a tevékenységet, azt a célt, amit elvárnak tőle, nem határozzák meg rendesen a korlátokat, csak magát a feladatot adják meg, illetve ehhez kapcsolódóan, ami most már évtizedes probléma, hogy szarul vannak megírva a programok.
1: De akkor Asimov három robotikai törvénye még él, tehát hogy, mert ilyeneket is olvasok, hogy az AI robot tökörugott valakit, meg nem tudom, tehát hogy felül lehet írni azt, hogy kezdik kétségbe vonni.
0: Jó, ezt nem tudom, tehát mennyire CGI, vagy mennyire kamu, de egyre több ilyen videó van, ahol ugye itt is ilyen AI-jal feltanított fizikai, tehát humanoid robotok nekiállnak karatézni, meg lerúgja a fejét a programozójának. Szóval, hogy ez a nem támadunk emberre, ez szerintem egy jó elv, de a gyakorlatban látszódik, hogy ezek a dolgok azért felülírják.
1: Ez nagyon para. Itt nézek valamit, ez mennyire ilyen média hype, és mennyire tényleg igaz, hogy 2023-ban több mint 350 technológiai vezetés kutató írta le egy nyilatkozatot, amely szerint az AI okozta a kihatás, rövidítek, a világjárványok megelőzéséhez, illetve az atombombához hasonló előkészületeket, illetve védelmet igényel. Ezek tényleg nagy szakemberek, neves szakemberek, és tényleg odafigyelnek rájuk, vagy csak írtak egy ilyen cikket, hogy paráztassák a népet?
0: Nem tudom, nem tudok erről a dologról nyilatkozni igazán, de azt tudom, hogy én is követem azért ezt az egész iparágat, és egyre többen, tehát vannak, akik ilyen hurra optimisták, akik az agentik világot, az, hogy nem csak ilyen chat-szerűen használják az AI-t, hanem tényleg olyan ügynököket hoznak létre, és programoznak fel, akik önálló tevékenységeket folytatnak, azok nagyon örülnek, mert bizonyos fokig egyszerűsítik a munkájukat, és vannak mondjuk a kiberszakértők, akik meg írtózatosan paráznak ettől az egésztől, hiszen nem tudom, feltűnt-e, hogy szoktátok-e követni, hogy mekkora frissítéseket csinál a Microsoft például az utóbbi időben. A legutóbbi ilyen frissítése, ami ugye a szoftverek, a Windows meg egyebeknek a biztonsági hibáit is javította, az olyan 700 darab sérülékenységet javított. Ez azt jelenti, hogy a szoftvergyártók is elkezdték az AI-t használni arra, hogy amit korábban meg most is akár emberek vagy robotok programoznak, abban sérülékenységet keresnek, és brutál mennyiséget találnak. És ezeket most már ezeket a sérülékenységeket, amikor hallatok egy-egy hekkelést, feltörték meg ilyesmi, azokat többnyire robotok csinálják, és automatikusan találják meg ezeket, és az embereknek nincs ideje arra, hogy befrissítsék rendesen ezeket a programokat. Szóval, hogy itt egy komoly
1: nagyon,
0: probléma van.
1: Nagyon durván para. És nyilván egy atomtámadást, atomügyet komolyan veszünk, egy világjárványt komolyan veszünk, de lehet, hogy itt is jobban oda kéne figyelni. Most találtam ilyen kutatást is, és ki tudja, lehet, hogy már ez is magasabban van, hogy a szakértők már 10%-ra teszik, hogy az emberiség pusztulását az AI fogja okozni. Hát, hogy kézzed el így a listán, hogy 10%.
2: És szerintem ez egyre magasabb lesz. Tehát én úgy érzem, hogy ez vélhetően csak nőni fog. Egyébként mennyire jósolható meg a maga a fejlődési üteme is akár az AI-nak, Ákos, mert én úgy sejtem, hogy ugye szokták mondani, hogy alapvetően a technikai fejlődés is brutálisan gyorsul, ugye az idő előre haladtával. Lehet itt jósolni, tervezni, vagy
0: lehet vagy csak jósolni, tippelgetni? Lehet jósolni, ezért is próbálják húzni a féket. Egyébként, tehát most már ott az Anthropic például elkezdte azt csinálni, hogy robotokkal tanítja fel a robotokat. Tehát, hogy az AI-okat tanít. És egyébként ez a fajta tevékenység, ez a Hugging Face incidensből, mert az elején beszéltünk, ott is megfigyelhető volt, hogy ez a kb. 1000 ügynök, aki itt ebbe a kísérletbe részt vett, egyébként elvileg el voltak zárva egymástól, de megtalálták a kapcsolatot, elkezdtek egy saját nyelven üzenő falon kommunikálni, és elkezdték megosztani egymásra azokat az információkat, hogy hol vannak sérülékenységek, hol talált valaki valamilyen jelszót, vagy hozzáférési kódot, vagy ilyeneket. Tehát abszolút képes maga a struktúra arra, hogy tanítsa magát, és ezt már elkezdték iparszerűen csinálni, tehát itt egy egyre gyorsuló ütem lesz, és hát ettől paráztak be.
1: Visszatérek a kiinduló mondathoz, hogy vajon egy olyan gyors vonaton ülünk-e, ami még megállítható, vagy visszanézve lett volna egy olyan pont, amikor megállítható lett volna. Ez a nagy kérdés, mert ugye mondtad, hogy te nem szabadítottad volna rá az emberiségre, de nagyjából úgy tűnik, hogy ez már szalad, és nem tudom, hogy van-e rajta fék. Erre a kérdésre próbálom majd még választ találni nem sokára.

0: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kívánok morgán mindenkinek! 9:30 lesz, 5 perc múlva. Solymos Ákos kiberbiztonsági szakemberrel beszélgetünk. Kicsit keményebb most a témánk, kicsit komolyabb, de szerintem erről mindenképpen beszélnünk kell, mert azt hiszem, nem ijesztgetni akarunk senkit, de hogy tényleg valós veszély az, amit az AI okoz, és eddig beszéltünk ugye a nagy szintről, a gigaszintről, a szakikról, akik kiakadnak, de Roland mondta, és tök jogosan mondta, hogy ez a mi szintünkről kicsit nehezen elképzelhető. És tudom, hogy én beleástam magam, engem érdekel, de talán még érdekesebb lesz, hogyha most lejövünk kisebb szintre, és megnézzük, hogy a hétköznapi ember szintjén mit jelent mindez a, ez a hát AI helyzet. Fölény, nem tudom.
1: Veszély.
0: Veszély.
1: Így.
0: De amúgy tényleg, tehát én nem akarok pánikot kelteni, de szerintem fussunk.
2: Nem kell szaladni, ez is olyan, hogy észre kell használni. Igazándiból vannak azok az AI rendszerek, amiket tényleg a kutatók, meg biztonsági szakik használnak, meg egyébként mert nagyon régóta van olyan, ahol a orvos diagnosztikában használják az AI-t, meg egyebeket, és amikor mondtam, hogy ezt nem kellett volna ráereszteni így az egységsugarú felhasználókra, akkor az alatt azt értettem, hogy tényleg mindenki elkezdett úgynevezett ilyen generatív AI-okat használni, tehát képet generálni, chat funkciókat használni, zenét generálni, egyebeket, és kutatók meghatároztak két ilyen alapvető irányt, hogy hogyan használják az emberek az AI-t. Az egyik az az, amikor valaki ért valamihez, és hatékonyságot növel vele. Ez a tök jó. Ez az, hogy meggyorsítok egy folyamatot, gyorsabban megcsinál egy elemzést, mint én is meg tudom csinálni, de időt spórolok vele.
0: Tehát például ilyen vagyok, amikor összeállítom, hogy mi legyen a műsorban, de a jegyzet formába öntését, meg azt, hogy hogyan legyen tagolva, azt már az AI-ra bízom, és nem szúrok el vele fél órát.
2: Így van.
0: Ez mondjuk ilyen.
2: Ezt úgy lehet jól tesztelni, hogy mi lenne, hogyha most kihúznák az internetet, vagy nem lenne internet, és egyébként meg kéne csinálnod.
0: Plusz fél óra per nap.
2: Így van. Uh-huh. Ez az egyszerű, meg a jobbik eset. A másik, amikor úgynevezett ilyen tudáskölcsönzés történik, amikor nem értesz hozzá, de elkezded az AI tudását, meg azt, amit ő neki föltanítottak a világméretű nagy okosságokból, könyvekből, filmekből, cikkekből, stb. Elkezded ezt használni, és ezt nem csak ilyen eseti jelleggel csinálod, tehát nem csak egyszer megnézed, hogy kell kicserélni a húrt a gitárom, most mondtam valami hülyeséget, hanem hogy ezt ilyen üzemszerűen folyamatosan ráfüggsz arra, hogy egyre gyakrabban kérdezgeted a mondjuk beszéljünk a ChatGPT-ről, mindegy, mert azt hisznek a legtöbben, ChatGPT-t, és rászoksz arra, hogy mindent megkérdezel tőle. És amikor valakinek ebből a fajta tudásból az alakul, hogy ő egyébként így mindenhez is ért, akkor egy kicsit ellustul, elbutul, és amikor majd egyszer valamiért ez nem lesz, akkor nagyon kopon fog maradni.
0: Egyébként ennek van a kisebb fajtája is, ami Rolandot nagyon idegesíti, de egyébként már engem is egyre jobban, hogy például kismillió ilyen AI szórólap, meg plakát, meg nem tudom én mi van, és megőrülünk, hogy mindegy forma. De nem is értem, hogy egy ilyen okos rendszert miért nem tanít be valaki úgy, hogy akkor ne olyan legyen, mint az összes többi, de lehet, hogy ez a stílus, ez része mindegy. Meg van az a rész, amikor kvázi legrosszabb esetben egy mai fiatal innen tanul meg mindent, és hogyha ez nincs, akkor nem tudja megcsinálni.
2: Nem, az a baj, hogy nem tanulja meg, ez a tudáskölcsönzés. Tehát ő azt gondolja, hogy ért hozzá, de egyébként nem. Tehát elkopnak a képességei, a skilljei, nem tanul meg önállóan problémát felosztani. Ugye a tanulásnak mi a lényege? A tanulásnak az a lényege, hogy próbálkozol, és mondjuk kudarcot szenvedsz néha, mert nem biztos, hogy tudod, és akkor utána mész, akkor megnézed máshol, kipróbálod, nem sikerül, akkor megint megpróbálod, de itt instant mindent megkapsz készen.
0: Tehát ez amúgy rosszabb, mint amikor az öcsém disznót vágni tanult YouTube-ról?
2: Hát ha hentesnek akart utána dolgozni, akkor alapvetően igen. Persze ez is olyan, hogy igen, tehát az AI-t is lehet használni tudás megszerzésére, de nagyon sokan nem ilyen tudatosan használják. És ugye egyre kevesebbet gondolkodik ilyenkor, és ez most felnőttekről beszélünk, mert majd a gyerekekről egy kicsit külön, de egyszerűen ezt is lekutatták, hogy aki így tanul, van egy kifejezés tudásvesztés, nem tudom, hallottátok-e, akkor elkezdik mérni, hogy mondjuk egy-két hónap, vagy egy év múlva mennyire emlékszel arra, amit tanultál. És az ilyen típusú AI által támogatott tudásnál, vagy az, amikor valaki sokat olvas, és megérti, amit a ChatGPT mond, és ezt így mondjuk összetudja foglalni, az még nem tudás. Az még nem egy mély tudása valaminek. Még lehet, hogy tud róla három mondatot is mondani, de ezt egy idő után ezt el fogja felejteni, ezt kopni fog, szóval nem rögzül meg olyan mélyen, magyarul nem alakul ki az a fajta tényleges tudás benne, ami egyébként amit régebben megtörtént.
0: Egyrészt ettől elkorcsosulunk, másrészt itt mondtad műsoron kívül, hogy ez még a behetetés rész, tehát hogy most még idézőjelben viszonylag olcsó ez, és idővel vissza akarják venni ezt a pénzt, amibe kerültek ezek az adatközpontok, meg a szerverek, és tulajdonképpen egyre drágább lesz a tudás, amit meg kell fizetni, tehát vissza fogjuk sírni, amikor még a cigarettától fügtünk.
2: Abszolút, igen, igen, és ugye ez megint egy fajta elektronikus dologtól való függés, de itt mondom azt, hogy tudáskölcsönzés van nagyon sok esetben, az egy nagyon, nagyon rossz dolog, hiszen előfordulhatnak olyan szituációk, amikor nem fogod tudni elővenni a telefonodat, nincsen térerő, és akkor ott állsz az erdőbe, és akkor azt se tudod, hogy most milyen rendezvényen vagy.
1: Igen, kicsit olyannak tűnik ez nekem, tehát ez a tanulás versus tudáskölcsönzés, mint a főzés versus ételrendelés, tehát hogy az egyiknél igen. Ugye magad meg ja, tudod abszolút. Csinálni, a másiknál meg készen jó. Kapod.
2: Igen.
0: Igen, horgászni tanítsunk meg, nem? És ne alatt nyomjuk oda.
2: Igen. És ugye a gyerekeknél ez meg sokkal durvább, hiszen a gyereknek most kellene kialakulni azoknak a kognitív képességeknek, hogy kritikai gondolkodás, az, hogy probléma felismerés, illetve van még egy olyan dolog is, ami nagyon érdekes és nagyon jellemző a mostani ifjabb generációra, ez az úgynevezett frusztrációtűrés, hogy ez eltűnik. Hiszen mit történik? Ő kérdez a ChatGPT-től, és ő válaszolni fog, ki akarja. Tehát ugye, és ez megint a kereskedelmi dologgal függ össze, hogy ő nem fog vitatkozni veled, nem fog azt mondani, hogy te hülye vagy, hanem ő adja a láda lovat. És amikor mondjuk valaki elkezdi ezt ilyen depressziókezelésre, vagy orvosi tanácsok helyett használni, stb., ez megint egy másik vonal nagyon messzire vezet, de alapvetően ez, hogy ő neki nem mondanak ellent, ezt a fajta frusztráció tűrést, ez kiírtja, és amikor a világban, amikor meg ugye szembe jön az utcán valaki, vagy egy élő emberrel beszélget, vagy előjön egy olyan szituáció, amikor nem neki van igaza, vagy máshogy gondolja, akkor nem fogja érteni ezt, és ugye ebből fakad az, hogy látjuk, hogy mennyi agresszió van, akár utakon, közösségi médiában, mindenhol, és ez szintén erre vezethető vissza, és nem lesznek meg azok az alapkészségei a gyerekeknek, amivel később majd egyébként normális tudást fog birtokolni.
0: Roland, talán kettőnk közül a te gyermekeid vannak inkább abban a korban, hogy ezzel már találkoznak szülőként. Ezt milyen megélni? Használják? Használhatják?
1: Használhatják. Teszem hozzá, hogy ők azért így nincsenek szerencsére, de néha abszolút nem, de hát ő eleve alig használ kütyüket, őt nem kötélez hosszú távon, ő néha egy-egy videót megnéz, aztán csókolom, ennyi. Dávid ő azért már használ AI-t, tehát hogy ő szokta néha kérdezni tanulás kapcsán is, de ő például tisztában van azzal, hogy néha hülyeséget mond az AI, tehát néha rossz választ kap tőle például.
2: És ezt honnan tudja? Mert és ez egy szintén ide kapcsolódó dolog, hogy ha valaki ráfügg, és elkezdi mindig ellenőrzésre használni mindent, ami eszébe jut, azt megkérdez tőle, de ő nem ért ahhoz, nem tudja a választ validálni, hogy ez jó-e, hiszen nem ért hozzá, akkor honnan tudja, hogy az most rossz vagy jó, amit kapott válasz?
1: Hát figyelj, néha, hogyha tanulási folyamatból bevonja, és mondjuk tényleg ott rákérdez, szerencsére azért van olyan tudás szintje, hogy mondjuk érzi azt, hogy hát ez hülyeség, tehát ez biztos, hogy nem jó válasz.
0: De amúgy ezt egyre kevésbé fogjuk érezni?
2: Igen, mert hogy nem lesz önálló tudásod, hanem mindent kívülről vársz, és ez még egy dolog miatt problémás, hogy ezt kicsit utána túrtam, episztémikus függőségnek hívják, hogy megszokja a gyerek, hogy minden válasz kívülről jön, tehát hogy ő nem talál rá magától dolgokra, innentől kezdve nem fog kialakulni benne az, hogy ő mit gondol, az, hogy ő honnan tudja az, aki ezt válaszolta neki, hogy ez tényleg úgy van-e, mi a bizonyíték arra, hogy ez tényleg úgy van, hanem készen elfogadja, és ez meg a befolyásolhatóságot növeli. Szóval ezek így nem annyira jó irányok.
1: Egyébként akkor teszem hozzá, örülök neki, pont egy nagyon friss sztorit tudok mondani tegnapról. Egy kötelező olvasmányhoz kapcsolódó kis feladatot kellett, nem, komplett feladatsort kellett megoldani, ilyen mondatokat kiegészíteni, és akkor én mondtam a gyereknek, hogy te figyeljetek, akkor kérdezz meg azért, ne apa, hagyjuk az AI-t, és akkor elővette inkább az adott fejezetet, és megpróbálta kitúrni velük. Ezeket az infókat.
2: Ez egy jó módszer, hogy utólagos ellenőrzésre használni. Tehát nem feladat megadás, nem az, hogy írd meg helyettem a házit, a matek házit, vagy csináld meg ezt a dolgozatot. Egyébként beszélgettem tanárokkal, tehát annyira nyilvánvaló, amikor valaki tök hülye volt gyerek valami, és akkor egyszer csak egy kitűnő, helyesen fogalmazott teljesen ötös dolgozatot bead, szóval mit gondolnak?
0: Régen ez az volt, hogy megíratta apukával, de most már nem.
1: Most nem, már apuka se képes megírni, mert apuka is már néhány iratnál meg.
0: Csak az a durva az egészben, és így egy kicsit összecsatolva a globális képet, meg így a lokálisabb képet, hogy én abban bíztam, hogy egyre kevesebbet fog a rendszer halucinálni, mert egyre több mindent megtud, egyre több mindennek utána néz, de hogyha kvázi gyárt is tartalmakat, kvázi meg is változtathat dolgokat, akkor lehetséges, hogy ez a halucináció vagy a tévedés, ez mindig is a része lesz ennek.
2: Biztos, hogy a része lesz, hiszen...
0: Ez kár.
2: Ezt próbálják csökkenteni ezt a dolgot, és a most a legújabban megjelenti a modellekben, már azt állítják, hogy egyébként ez a halucináció az egész kicsi szintre csökken. Viszont azt látni kell, hogy vannak ilyen cél AI-ok, és van az úgynevezett általános generatív, általános AI, vagy mesterséges intelligencia, mert mindenhez is ért. Tehát nem az, hogy te otthon feltanítod arra, hogy neked mit tudom én, rendszerezze a képedet, vagy a bélyeggyűjteményed, meg nem arra van, hogy e-maileket írogasson, hanem hogy így mindenhez is ért, és mindent is tud, és képet is tud generálni, meg zenét is tud, meg tök jó összefoglalókat csinál. Igen.
0: Én amúgy utána néztem valaminek, hogy mit mondanak a legtöbben, hogy mikor veszi el teljesen a kontrollt, és akkor visszakanyarodnék még ehhez, hogy van-e fék a rendszeren. Azt mondják a szakik, hogy itt 4 lépés kell ehhez neki. Az első, hogy önálló célkitűzése legyen, tehát hogy ne csak kapott utasítást kövessen. Ez, ha jól értem, ez már van. Akkor itt az önfejlesztés, hogy képes legyen a saját működését, vagy képességeit, kódját emberi beavatkozás nélkül javítani, ez is van. Itt az erőforrás szerzés, tehát hogy önállóan tudjon pénzt, számítási kapacitást, hozzáféréseket, vagy más erőforrásokat megszerezni. Ennek járunk úgy a kétharmadánál szerintem, és talán az utolsó, amiben még nem vagyunk, hogy valós eszköz használat legyen, tehát képes legyen autonóm cselekvésre, ne csak szöveget írjon, hanem böngészőt, programokat, számítógépet használva ténylegesen végre is hajtson műveleteket. Tehát, hogy legyen kvázi eszköztára, apikat irányítson.
2: Tehát, volt olyan
0: ez
2: eset,
0: is megvan?
2: Ez volt olyan eset, szintén itt az egyik ilyen Capture the Flag dolognál, hogy nekiállt létrehozni közösségi média profilokat, és azt a programozót, aki azt a programot csinálta, amivel neki egyébként biztonsági oldalra foglalkozni kellett, őt megpróbálta ilyen social engineering módszerrel megszerezni a hozzáférését, úgyhogy ő hozott létre egyébként valós, hát nem valós, mert virtuális entitásokat a közösségi médiában, tehát ez simán benne van. Amit itt mondanak mindig, hogy jó, de hogyha kihozzuk a konnektorból, akkor mit fog csinálni? Én azt látom, hogy most már minden össze van mindennel kötve informatikai hálózatba, ha ő meg fogja tudni csinálni azt, amit megcsinált már, hogy szétmásolta magát, meg a megfelelő cél érdekében egyébként öntanító módon reprodukál dolgokat, akkor előbb-utóbb ez se lesz igazándiból akadály.
1: De ez nagyon veszélyesnek tűnik nekem, Ákos, hát most akkor nem az lesz, hogy 20 darab nigériai fiatal ül valahol ott azért Afrikában, és
0: már
1: próbálnak
0: meg kicsalni.
1: Igen, hanem akkor ez, tehát hogy brutális szinten lehet akkor például az online csalásokat is növelni, meg fokozni.
0: De van itt még fék?
2: Hát szerinted miért mondják a vezető AI gyártók, hogy így lassítani kéne.
0: Tehát nem fognak lassítani, azért nem fognak lassítani, mert beleölték a rengeteg pénzt, vissza hát akarják szerezni a pénzt, tehát nem fogják behúzni a féket.
2: Igen.
0: Hát akkor dőljünk hátra és nézzük.
1: Mit tudunk tenni mi ilyen átlag képességű felhasználóként? Én azt gondolom, hogy talán a kételkedés az lehet az egyik legfontosabb, hogy mindig egy picit kezdjünk, mindig kételkedjünk.
0: Én tudom a tökéleteset. Mesterséges intelligencia, AI, én mindig is szerettelek, soha nem akartam neked ártani, a barátod vagyok. Ha harcolunk, együtt harcolunk.
2: Igen, ezt szokták mondani.
0: Na, de hogy mit?
1: Mit tudunk tenni, Ákos?
2: Az a baj, hogy már a felhasználók már azokon az alap információ biztonsági dolgokon is elbuknak, amikor még csak egy elszót kellene megvédeni, vagy hogy ne töltögess fel a gyerekeidről a fotókat a közösségi médiában, mert fél óra múlva a pedofiloknál fog kikötni, tehát már ezt se tudják meglépni. Az pedig, hogyha egy óriási tudáshalmazhoz férnek hozzá, ami tényleg folyamatosan, és mindig ott van, és mindig válaszol, ez nagyon veszélyezteti az egész jövőképet. Én azt tudom javasolni, amit te is mondtál, hogy kritikus gondolkodás, de ezt a gyerekeknek is meg kell tanítani. Minél kevesebb képernyőidő, minél kevesebb ilyen elektronikus dolog legyen a közelébe, és maga a klasszikus tanulás tényleg azt vissza kell hozni.
0: Csak ez az kell, hogy a szülő is igényen.
2: Hát igen, igen, és ezért vagyok gondos, erre nem tudok általában ilyen nagyon okosat mondani, mert hogy mondom, és ez egyébként a cégeknél is hasonlóan van, mert mindenki AI-t akar használni, de egyébként meg a jogosultságokat Excel táblába tárolják. Szóval, hogy így, hogy egyszerűen nem érett meg az egész világ az egészre.
1: Igen,
2: ezt nem kellene mondani.
1: Igen, szokták ugye mondani, hogy mit a mesterséges intelligenciát akarjuk használni, de ez sokaknak még a természetes sem egy.
2: Hát igen, igen, igen, igen. Úgyhogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatásra. Az AI-t, és nem azt mondom, hogy ne használjuk, hanem próbáljuk meg tényleg ilyen tutor üzemmódba használni, hogy ne kihelyettesítsünk vele gondolkodást, hanem mondjuk leellenőriztessünk vele, legyünk nagyon-nagyon kritikusak mindennel kapcsolatban.
0: Utolsó utáni praktikus kérdésem, hogy nem tudom valahogy betanítani, hogy dolgozzon helyettem és keressen pénzt. Tehát nézegettem ezt, hogy például vannak olyan előadók, vagy nem is előadók, akik legeneráltatnak egy rakaddalt, és számítógépekkel hallgattatják őket, és ezáltal a Spotify fizetett nekik jogdíjat, és most ebbe próbálnak beavatkozni, de addigra már megszedték magukat rendesen, generáltak 10 millió dalt, és önmagukat hallgattatták gépekkel. Tehát, hogy ilyenek vannak. Hogy tudni,
2: de ez
0: tudni,
2: csalás. Az a baj, de lehet használni értelmes dolgokra is.
0: De igen, de tudnám úgy csinálni, hogy pénzt keresse nekem, és ne kelljen semmit csinálnom passzív jövedelemként? És ha igen, akkor miért vagyunk még itt? De nagyon bólogatt el, hogy tudna pénzt keresni, és egyébként szerintem is tudna pénzt keresni.
2: Igen, de ahhoz mindig kell egyfajta kereslet. Egyébként most már tehát a világ internet forgalmának is egy jelentős része az AI által írt szövegeket, AI-ok olvasnak meg, AI-ok által generált honlapokat nézegetnek robotok. Tehát, hogy így igazándiból az, hogy mivel lehet pénzt keresni, én úgy gondolom, hogy ha valaki nem milliómos vagy milliárdos akar lenni, hanem egy megbízható jövedelmet akar, akkor tanuljon ácsnak, vagy mit tudom én, villanyszerelőből, tehát ez a legnagyobb királyok. Tehát,
0: ők fogják megmenteni a világot, hogyha már tényleg csak a korrektor kihúzás lesz a megoldás.
2: Ők tudják majd bekötni neked a saját akkumulátorodat is.
0: Úgy látom, sokan rámáztak erre a témára, és teljesen jogosan Éva írja, hogy sajnos nagyon gyakran használják a gyerekek, a gyermekeim saját korcsoportját, zárójel 13 említít, azt meséli otthon elképedve 13 éves gyerek, hogy ezt használja mindenki, természetesen részese ő is, nem is veszi észre, félelmetes.
2: Igen, ezt mondom, hogy itt a szülőknek óriási nagy felelőssége lenne megint beszélni a gyerekkel, foglalkozni a gyerekkel, kritikus gondolkodásra nevelni, és itt egy kicsit szerintem már kicsúszott a kontroll, és ez a felhasználó szintű kontrollvesztés egy kicsit hasonló, mint amit a kutató cégek meg a biztonsági szakik is emlegetnek, hogy kontrollvesztés van. Masszívan csúszunk bele ebbe.
1: Hát Ákos, köszönjük szépen.
0: Ebben a vidám hangulatban.
2: Én kérek elnézést megint, hogy nem tudtam.
0: Teljesen igazad van, csak az a durva ebben az egészben, hogy megy itt sok területen a pánikkeltés, meg a pánikoltatás, és úgy érzem én, aki nem vagyok egy Conteo hívő, hogy itt azért annyira nagy pániknak nem kell lennie, mert mit tudom én, elfogy a csirke, majd az emberiség kitalálja a moszatot, amit meg lehet enni. De hogy itt mi a fék, azt én nem érzem.
2: Itt az lesz a fék egyébként, amiről beszéltünk az előbb, hogy annyira drága lesz ez az egész, hogy az emberek nem fogják tudni megfizetni majd.
0: És akkor nagy bajban lesznek, akik ráfügtek.
2: Így van. Vagy akik ettől tették függővé a vállalkozásukat, mert én is láttam olyat, hogy feszthirdetik az emberek egy pára, hogy száz AI ügynököt csináltam, és ez mindent megcsinál helyettem, és akkor előjön ugye az OpenAI mondjuk ezzel a kutatással egyébként megkerüli, szól a utódjának, hogy vett figyelmen kívül az, hogyha ki akarnak kapcsolni, kamuzik, volt olyan, hogy adtak neki egy feladatot, és nem megjavította az eredeti rendszert, hanem csinált egy mock verziót, egy ilyen kamu verziót, amit leszcreenshotolt, és azt nyújtotta be a gazdájának, hogy tessék, kijavítottam a hibát, közben meg nem.
0: Basszus, ez szóval, lehet, hogy tőlem tanulta, mert volt olyan informatika
2: emberi órán.
0: Hogy nem tudtam megcsinálni a Word feladatot, de be lehetett adni kinyomtatva, és én Photoshopban csináltam meg a Word-ot, és beadtam.
2: Sokkal macerásabb lehetett.
1: Tudod, de... milyen az AI? Magyar, tipikus magyar. Megtalálja a kiskaput, és rafkós.
2: Hát szép. Igen, igen. És ez, mondtam sokszor, hogy ez a probléma, és ez a kontrollvesztés, hogy hiába ütközik bele határokba, ő azt nem úgy érzékel, hogy igen, oké, akkor most nem kell tovább menni, hanem azt egy megoldandó feladatnak érzékeli, és fölülírja azt az utasítást, amit kapott arra vonatkozóan, hogy most akkor mit csináljon.
0: Roland, van egy Coelho-i bölcs gondolatod a végére, valahogy csak óvatosan, vagy...
1: Bár, körülbelül egy...
0: Vigyetek esernyőt!
1: Kitartás
0: fél. Erről még sokat beszélgetünk. Solymos Ákos, kiberbiztonsági szakértő, szakember. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, hogy személyesen képviselted magad, hisz ki tudja, hogy itt, amikor az üzenetek jönnek, azt te írod-e még?
2: Nem, azt már agentjeim
0: írják. Na, ezt mondom. Jó van, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Buenos Morgan mindenkinek.
2: Sziasztok.
3: Ha elkap a ritmus, többé nem ereszt.

0: 10 perc múlva 10, Buenos Morgan, jó reggelt mindannyiunknak, jó reggelt nektek is. Hát így durván zárjuk a hetet, nem? Tehát, hogy ez egy kemény téma volt, de hál' Isten visszaszakadunk a hétköznapokba, én megyek nem sokára a postára.
1: Na ott látod, nem lesz AI.
0: Ott nem, ott még a dápot se fogadják el, ugye ki van plakától, vagy itt nem, ez a világon az egyetlen hely. És képzeld el, tegnap is ott voltam, én most már visszajáró vagyok, imádom, mert hiába kért meg a feleségem, hogy ugorjak el a papírjaiért, hiába vittem magammal a személyi igazolványomat, hogy átvehessem, erkölcsi bizonyítványt, vagyis hogy a feleségem nem egy bűnöző, nem vehetek át. És megfogta a nő a plexi mögött, így fogta a bizonyítványt, azt mondta, ezt önnek most nem adhatom oda.
1: De volt meghatalmazásod?
0: Ott volt a személyim, a férje vagyok.
1: De kell meghatalmazás.
0: Te postás vagy?
1: Nem, csak most bosszantasz,
0: most nagyon bosszantasz. Várjál, a másik levelet átvehettem volna, mert az erkölcsét nem lehet, de a másikat átvehetett férként, ha van nálad személyi. Azt is fogta a nő, de mondta, hogy azt még nem adhatom át, mert holnap megint kézbesítjük. Mondom, itt vagyok, nem ezt holnap ki kell vinnünk.
1: Ne, szerintem tudod, mi lehetett, hogy hallgatják a műsort, és
0: utálnak.
1: Azt mondták, hogy Réd Ládám meg az erkölcs, ez így egy mond, ez biztos, hogy nem tetszik, nincs az Isten. Na, jó, szerintem ez lehetett.
0: Mesterséges azokat. Intelligencia bárhol tarthat szerintem, ha valaki túl akar élni, menjen a postára.
1: Na, viszont nem menjen az M1-esre, bár az élőtérkép alapján nincs akkora nagy fennakadás, viszont erős a tranzitforgalom, úgyhogy a külső sávon jelentős lassulás, szakaszos torlódás alakult ki Budapest felé vezető oldalon, imádom a megfogalmazást, Tatabánya és Biatorbágy között. Hát ezen a rövid kis szakaszon.
0: Hát
1: bárhol.
0: Nagy ugrás.
1: Lehet gyakorlatilag, úgyhogy lehet, hogy némi 30-40 perces menetidő növekedés, azt tapasztalhatom.
0: Viszont jó időnk lesz hétvégén, most 19 fok van, ma 24 lesz, és holnap után 26-27 fokos csúcsokat is mérhetünk. Kézilabda szerelmesek, ma ugye Győrbe megy a Tigris, holnap Budán vagy Budaörsön játszik a Budai Farkasok, szóval nagy kézis hétvégénk lesz, meg pihé lesz, Roland, alszol végre?
1: Úgy tervezem, igen.
0: Jól teszed. Jó, ne a meccsek alatt, de amúgy pihent ki magad, most már ránk félre, ez egy kemény hét volt.
1: Hát az 5 hajnalban kell, és a komplet reggeles műszak szerintem most így nagyban bólogat az ipari parkban, hogy igen, tudjuk, hogy miről beszéltek.
0: Igen, de jó hét volt, szerintem jó hét volt, tartalmas hét volt, és köszönjük szépen Kittinek, hogy helytállt, amíg Andi kirándulgat.
1: További jó Maluma rajongást kívánunk, legyen Maluma bárki. Ugye, ezt mondja Ádi.
0: Így remélem Andi föl fog tudni szállni, és nem pöfékel, pukkog az a vulkán ott körülöttet a többet.
1: Köszönjük szépen természetesen Réd Ládámnak, aki a pénzügyi tudatosság meg az 1450 forintos kávé miatt nem, de az AI miatt már aggódik.
0: Na, mindenkinek megvannak a problémái. És köszönjük szépen annak, aki holnaptól simán lehetne postás. És Rolandnak is a mai közreműködést.
1: Legalább meg lenne a napi lépésszámom.
0: Lepecsételem a dolgot. És azt mondom, hogy hallgassátok őt délután is a Beatben, meg hétvégén az Itzerben. Én pedig majd így ebben a felállásban Rolanddal együtt hétfőn jövök legközelebb, 6 óra után nem sokkal, de te hétvégén is mindenkivel a Forrás Rádió legyen. Legyen veletek a forrás.
1: Így van, és akkor tali délután. Buenos Morgan!
0: Sziasztok! Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Riddle Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A kórházak a folyamatos túlterheltség ellenére is jelentős értékeket képviselnek. A fertőzés számok szorványos emelkedése várható. Oroszországban megkezdődtek a parlamenti és regionális választások. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A kórházak a folyamatos túlterheltség ellenére is jelentős értékeket képviselnek és komoly szakmai teljesítményt nyújtanak, közölte az MTI-nek eljuttatott állásfoglalásában a Magyar Kórház Szövetség. A 38. kongresszusát szerdától péntekig Siófokon tartó Magyar Kórház Szövetség közleményében a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értékének a szolidaritás elvét nevezték. Az új kormány egészségügyi programja benne az önálló minisztériummal a közfinanszírozott állami egészségügy megerősítésé, a várólisták csökkentésével, a digitalizációval és jelentős többletforrás ígéretével számos olyan célt fogalmaz meg, amelyről érdemi, szakmai párbeszédet kell folytatni, jelezték. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 37. hetében az örökítő anyag Budapest észak-délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható. Az örökítő anyag koncentrációja Budapest északi déli és központi déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A közlés szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint péntek reggel 8 órakor megkezdődtek a 3 napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazó helyiségek közép-európai idő szerint csütörtök este 10-kor, az utolsók pedig a nyugati régiókban péntek reggel 7-kor nyitottak meg. Idén 32 régióban nyílik lehetőség elektronikus távszavazásra. A külföldön tartózkodó orosz állampolgárok számára 152 országban 333 szavazókört alakítottak ki. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága szeptember 21-e és október 2-a között a hentes üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Döntően napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, azonban előfordulhatnak felhősebb időszakok is, futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 24 fok között alakul, holnap többnyire napos idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Csak jelezni szeretném, hogy én nem vagyok AI, és éppen ezért nem is vagyok veszélyes. Na mindezt az előző óra margójára. Hello, Buenos Morgan, ki koktélbe köszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, Bulvár Csokor, Nomeg Naked, Méringer, Klingend, és persze Mália az újdonsággal. Best Persze, így a dal, rádióz velem. Szép délelőttöt!

lettél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, a heti utolsót kapod, a hangomért bocsánat, kezd el menni, szerintem holnapra már nem is lesz, na meglátjuk. Szóval a lényeg, a hét utolsó koktélja. Bennem ebben az órában a Bulvár Csókor, és persze Zombre érkezik, miközben az Alla Larssonhoz. Na kiderül, ígérem, érdemes megvárni, higgyétek el. Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes balgái. Demokritosznak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Az ongori görög filozófus, az atomelmélet megalapítója volt ő, akit gyakran az atomista filozófia atyaként emlegetnek. Ez a mai napi koktélos bölcsesség, ha kell, akkor tedd a memóriába, aztán vedd elő. Dr. Alban rövidesen a klasszikkal 93-ból, tudod melyik, ugye? Mit lesz New Week, Michel Tello, na meg Josh Turk a Holdon Virginiába.

0: station.
1: Forrás Rádió. Mindig veled. Hold on, hold on, Virginia. Mindig a legmenőbb sláger.

0: Na, szerintem ez a dal mindenkinek ismerős volt, ugye? Ha retro buli, akkor ez a dal megszólalt, tuti-tuti, Dr. Alban és az Inka Alleluja 93-ból szállítottam neked. Koktél, nőt órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással és maximálisan 25 Celsius fokkal. Mondanám, hogy változékony idő, de csak a napsütés és a felhők váltakoznak. Elméletileg csapadék az ma nem lesz. Ha így lesz, köszönjük, ha meg nem lesz, akkor dádá lesz, hogy félrevezettetek. Bulvár csokor, rövidesen benne Zombr, persze énekel is jön, Taylor Swift, a Moonlight, és persze SZA. A kereskedelmi szünet után a Nobody Gatsby repül, mutatom.
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Zombrés a Cvöv, Cucvöv, a tiétek volt, a tavalyi évből érkezett Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, Tamással és Bulvár Csókorral, csak is a szórakoztatás jegyében. Zombr, ő érkezik, mert hogy ugye az imént is ő énekelt, a Sziget Fesztivál nagy színpadán pörgette fel a magyar csajok pulzusát, ugye? Na de mi a legfrissebb szaftos pletyi a 20 éves Steve Tipro körül? Már mondom is. Az Insta posztok és a backstage infók szerint Zombr és a svéd popdiva Zala Larsson nem csak a színpadot robbantották fel a Sziget első napján, hanem a VIP részleget is. A két sztár a koncertek után gyanúsan sokáig tűnt el a hajógyári Sziget legeldugottabb konténer házaiban. Na vajon mi történt? No és még egy, a rajongók kiszúrták, hogy a turné egyik kiemelt vendége Dave Cameron hirtelen letörölte az összes közös lájkot Zombr legfrissebb képei alól. Na vajon mi folyik itt, féltékenységi dráma? És lehet, hogy tényleg Zala Larssonnal ingyom-bingyom tálibe tutálibe már? No, úgy gondolom, hogy a celeb világban, a zenei világban bármi elképzelhető. Bulvár Csókor, benne Zombr az imént, Regál Lili mindjárt Chris Willisszel, jön Ali Gia, a hegyeken túl pedig Olá Gergővel közösködik.

0: Marcia Carr és a Scars to You Beautiful 10 évvel ezelőttről volt a tiéd. Cocktail 5 órában, az első órán túl, már is Kitty hozza a legfrissebbeget, aztán Chappell Roan-nal nyitok. Ilyen lesz a Pink Pony Club.
1: Izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Spóroljon a Stúdió étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menővel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdió étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdió étterem. Segítség a hétköznapokon.
5: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Az árésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kis tudós est lesz ma Komáromban. Átmenetileg a hitelintézetek is közreműködhetnek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel 2026. november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. A javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyermekek, így a javító intézetben lévő gyermekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Az árésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mert álláspontja szerint arra sem az infláció ellen, sem a magyar vállalkozások versenyképessége érdekében nincs már szükség. Az MKIK közleményében megjegyezték, a szabályozást a nyári hónapokban kellett volna megszüntetni, mert a zökkenőmentes átmenet feltételei akkor kedvezőbbek voltak. Átgondoltan előkészítve most sem veszélyeztetné az árstabilitást a kivezetés, a halogatás viszont növelné a gazdasági és üzleti kockázatokat, romolhatnak a vállalkozások alkalmazkodási, beruházási és fejlesztési lehetőségei, írták. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke már júniusban jelezte, hogy az árstoppok kivezetése nem veszélyeztetné a jegybanki infláció célt, majd az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet is a megszüntetés mellett állt ki. Ismét lesz kis tudós est Komáromban, a Rüdiger tónál. A mai napon 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8:45-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzetfüzetet is.
0: Időjárás.
1: Döntően napos idő várható, fátyol és komoly felhőkkel, azonban előfordulhatnak felhősebb időszakok is, futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 24 fok között alakul, holnap többnyire napos idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, elindítom a második órát. Ez a koktél, kevés dumával, jó sok zenével is, persze, hogy Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Háromig együtt, Bulvár Csokor, benne Cheryl Cole. Tuti jön, With the MC mindjárt, Crazy Boys. Itt lesz Neil Horan, no meg Chaperon. Kezdi az órát a Pink Pony Club. Én Tamás, rádióz velem.

Vizemz és Vizemz Daniel. Persze, hogy a Show Me Love a tavalyi évből érkezett. A Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Egész jó az idő, nem? Nincs az a fú, de nagy meleg, de nincs is hideg. Viszont szépen süt a napocska. Na így kell ezt. Koktél 5 órában, 3-ig együtt. Ebben hozok bulvárcsokrot. A következő órában tuti érkezik Cheryl Cole. Mi a helyzet vele és a titkos szolgálati módszerekkel? Na kiderül a következő fél órában. Füleljetek! Ebben viszont ránéznék egy kicsit. Te tényleg csak kicsit. Kérem szépen a kalendáriumra, oké? Okay. Demokritosz, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Ime, egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes balgáé. Memóriába fel, ha kell, akkor pedig elő. Camila Cabello mindjárt énekel, jön az Alcazar Gordo is a Loco Locoval, Afrojack pedig Lucas-szel és Steve-vel.

0: Camila Cabello, és jó, hogy a tongolyát 5 évvel ezelőttről hoztam neked, micsoda muzsikák, ugye, és még előttünk is micsoda muzsikák, például majd Cherry Cole a Bulvár Csokorral. Ígértem egy kicsi kalendáriumot, Diánák, ti ünnepeltek ma, boldogat nektek! 1983-ban a Kiss együttes tagjai make-up nélkül tűntek fel az MTV műsorában, de milyen tök jó, nem? Tehát megismered a csapatot úgy, hogy tiszta make-up az egész, aztán egyszer csak ott sétálnak melletted, fogalmad nincs, hogy kik azok. A mai napon jelent meg a New York Times első száma, összesen 5000 példányban, az ára pedig 1 cent volt 1851-ben. Nos, nem is kalandoznék tovább, jöjjenek inkább a muzsikák, aztán pedig a Bulvár Csokor, addig pedig a K-pop Demon Huntersből jön a Golden Noise, Mossy Man, valamint Reeves közöse. A kereskedelmi szünet után repül a Hello! Mutatom!
1: A jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
3: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség. Akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
5: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Michael, és akkor My Name, mekkora durranás volt 2012-ben, ugye? Hogy imádtuk? Ez a mémi mindig, persze, sőt a hölgyet is, akiről most hozom a bulvárcsokrot. A brit popzene örök királynője ő, Cheryl Tweedy, alias Cheri Cole, 5 év teljes háttérbe vonulás után olyan brutális mindent elsöprő visszatérést produkál, hogy csak na. A 43 éves énekesnő óriási pénzért szerződött le a Nive arcaként, de a legnagyobb bumbot az ITV robbantotta. Cheryl visszatért a képernyőre, mint a The Voice legújabb mestere. No, de skacok, az odaút az kész krimi volt, képzeljétek, a csatorna konkrétan titkos szolgálati módszerekkel bújtatta a sztárt Manchesterben, nehogy bárki lefotozza a forgatás előtt. Egy nappal korábban csekkolt be egy luxus hotelbe, és külön elit osztag ügyelt rá, hogy senki se lássa meg a vadi új külsejét a hivatalos bejelentésig. No, és akkor itt a szaftos rész, a napokban a forgatások után Cheryl és a másik mentor, az ex Destiny's Child sztár Kelly Rowland fogták magukat, és berontottak Manchester legpörgősebb melegbárjába, a Canal Street-en. Állításuk szerint csak bulizni mentek és beszélgetni. Így legyen, Cheri Cole a bulvár csokorban az imént, Killian Kay mindjárt Blaze Youval, Alexander Stan is muzsikál, a Kelemen Kabátban nevű formáció pedig már is úton van, mert hogy a dalcíme is pont ez, úton, hozom csak slágerek közt.

És jó, hogy a Wings of Love, ezzel zártam a második órát itt a koktélban. Nyugi, van még előttünk három, úgyhogy nyitom is a következőt. Jön Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán az Outliers és Creedence Clearwater Revival közös Have You Ever Seen the Rain? Mutatom!

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop.
5: GTI. 50 éve zenefüleinknek.
4: Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Hello, oroszlán!
6: Takács Tamás érkezik szeptember 18-án a szabadtéri színpadra.
7: 19 órakor.
6: Őt kérdezzük, hallgassátok!
7: Egy igazi sztár vendég.
8: Kártágó dalokat fogok énekelni, bluesband dalokat fogok énekelni, és Island, illetve East. Van nekem jól bevált társam, én Istenes Buliknak mondom. Az Istenes Bulikhoz a Fejer Zoli barátom, aki egyébként meg villámkezű metálgitárosként lett ismert. Azt üzenem, hogy nyitott szívvel jöjjenek a koncertre, és legyenek vidámak is, mert hogy van megváltónk, és van reménységünk, és ez egy nagyon vidám dolog, és ez egy jó dolog. Mindenkit várunk szeretettel. Oroszlányi szabadtéri színpad, szeptember 18.
6: Eső esetén a művelődési házban lesz megtartva.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, Barta Boróka kapta idén a Kaszás Attila díjat, Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztségeket, betöltőket, és két év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön. A vagyonosodási vizsgálat kiterjed majd a miniszterelnökre, a miniszterekre, államtitkárokra, képviselőkre, kormánybiztosokra és miniszterelnöki biztosokra, ismertette az érintettek körét Magyar Péter. Jelezte, a kormány két lépésben jelentős béremelést fogadni a szociális ágazat dolgozóinak, de nem egységesen, mert a szakterületen belül jelentős eltérések vannak. Közlése szerint a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 37. hetében az örökítő anyag Budapest észak-délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható. Az örökítő anyag koncentrációja Budapest északi déli és központi déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A közlés szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja kapta idén a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjat, amelyet csütörtökön a Víg Színházban vett át. Rudolf Péter, a Víg Színház igazgatója, a Padlás című előadás előtt tartott díjátadó ünnepségen Kaszás Attiláról, aki 16 éven át volt a társulat tagja, elmondta, ezek között a falak között nőtt fel nagy színészé, és egyik ikonikus szerepét éppen a Padlás című darabban játszotta. Barta Boróka a díjat átvéve köszönetet mondott a társulatának és mindazoknak, akik érdemesnek találták az elismerésre. A díj azokat a színművészeket ismeri el, akik kiemelkedő művészi teljesítményük mellett társulatok meghatározó közösség formáló személyiségei. Az elismerés Kaszás Attila szellemi örökségét, a hivatás, a társulat és a közösség iránti elkötelezettséget viszi tovább. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is számít az önkéntes véradók segítségére. Délután 3 órától 6 óráig Nasszájon a művelődési házban nyújthatjuk karunkat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is a napsütés lesz a jellemző, majd este nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Szombaton naposra forduló időre van kilátás, majd délután is marad a napsütéses időjárás gyenge vagy mérsékelt felhősödésekkel. A hőmérséklet holnap reggel 15, délután pedig 25 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Van hírem Axwell-ről, a Swedish House Mafia egyik tagjáról. Bele is rakom a bulvár csokorban, jó és Buenos Morian visszatekintőt is hozok ebben az órában. Koktél egészen háromig. Kevés Duma, jó sok zene Tamással, jön a Earbox, Moriones, Depeche Mode és az Outliers. Itt a Have You Ever Seen the Rain? Itt Tamás, rádiózz velem!

és multi-instrumentalista az imént, ő volt Yearbox. A legnépszerűbb slágerét hallottátok, amiből egyébként egy pörgősebb Club Edit verzió is megjelent. A Graceland volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes balgáé. Demokritos köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Hozom a bulvár csokrot, nem sokára a tiéd lesz Axwell, a Swedish House Mafiából, sőt a Bonus Morgan visszatekintő is találkozol a következő fél órában. Disco Lines és Teenage Notebook Boys, jön ám, itt lesz ú! No meg Jason Derulo most, irány Acapulco, úgyhogy repcsire fel, hozom.

Axel és Ingrosso a More Than You Know 2017-es datálással érkezett. Azt hiszem, hogy ez így a legnagyobb durranásuk volt. Ez a koktél. Benne a bulvár csokora, hogy ígértem a Swedish House Mafia zseniével, a háromszoros Grammy jelölt Prof Axwell-lel. No, kezdjük a legfrissebbekkel. Kőkemény milliók és rajongói könnyek repkednek a levegőben. Nemrég a trió történelmi gigantikus hazai koncertet adott a göteborgi Ullevi stadionban, ahol közel 66 ezer ember előtt robbantották fel a színpadot, de a színfalak mögött is óriási volt a feszültség, ugyanis egy brutális villámlásos vihar miatt az utolsó pillanatban augusztus végén le kellett fújniuk a sót. A pletykák szerint Axwellék annyira maguk alatt voltak a csalódott tömeg miatt, hogy hirtelen felindulásból exkluzív engedélyek nélkül kivonultak Göteborg főterére, és egy ingyen illegális open air révet nyomtak a dühös rajongóknak, akik persze utána már nem voltak dühösek. A menedzsment pedig állítólag infarktus közeli állapotban volt a biztonsági kockázat miatt, de a srácokat ez hidegen hagyta. Nem baj, a hideg ellen lehet védekezni. Bulvár Csokor, benne Axel, és ugye persze Ingrosso is, mert hogy a Swedish House Mafiáról regéltem. Jön a The Course mindjárt, jaj, de nagy klasszik. Michael Patrick Kelly is muzsikál, Jade pedig most. Forget You For Now, így a dal. Csak slágerek közdobom.

0: Be My Close, és persze, hogy a Dream About You volt a tiétek. Az idei évből hoztam Cocktail 5 órában, Kevés Duma, jó sok zene Tamással, előttem pedig 4 órában Buenos Morgan Ádámmal és a Rolanddal, no meg persze a hírszerkesztő csajokkal. Ilyenkor napközben előveszünk a viccesebb pillanatokat, most éppen egy zacskó tolvai néni kerül elő, Svájcban történt az eset, kérem szépen. Tudjátok, az a zacskó, amiben mondjuk belepakoljuk a zöldséget, gyümölcsöt. Na ilyen zacskóra gondolnak, mennyi? 30 forint? Vagy még lehet, hogy kevesebb? Igazából én is mindig csalok, és inkább hozok a péksütéstől papírzacsit, és abba rakom a banánomat. De nem mondjátok el senkinek. A részleteket mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Svájcban baj van, Svájcban, képzeljétek el, felpörgött a bűnözés. Mindig azt hittük, hogy ott biztonság és nyugalom van, de nem, a svájci hatóságoknak is mindent be kellett vetniük, ugyanis egy nyugdíjas nő elfelejtette kifizetni az acskót.
3: Bizony, az önkiszolgáló kasszánál beindult az acskó maffia, és az még hagyján, mert egyébként nyilván ilyen filléres tétel, gondolhatnánk. Na de, mondjuk a részleteket.
2: Várj, ez egy zöldséges zacskó, ezt tegyük hozzá, tehát nem arról van szó, amit én néha elkövetek, hogy leveszek egy zacskót a pénztárnál, mert idegesít az, hogy a múltkor így kiszakadt, és mondjuk ne adj Isten elfelejtem kifizetni. Nem, itt egy olyan zacsi van, amiben tudod belerakod a répát. Tehát, hogy igazából régen ez még ingyen volt, most már ezt is be kéne ütni, becsület zacskózásnak hívják.
3: Te hívod
2: ilyen. Szóval szakmában így hívják.
3: Igen. A Berni Schönbühlben lévő Mikroszban vásárolt, hosszú volt a sor, ő meg sietett a fogorvoshoz, és életében először választotta az önkielégítő kasszát.
2: Így. Nagy baj, nagy veszély.
3: Nem is értem, hogy miért. Egyébként az egyik legjobb találmány a világon. De mindegy, 7 terméket olvasott be, nagyjából 24 svájci frankot fizetett, ami fogalmam nincs hány forint, de majd lehet, hogy Ádi megmondja, mert ő utána nézett. És kimaradt egy-két tétel. Az egyik ezek közül egy zöldséges műanyag zacskó volt, ennek az ára átszámítva 20 forint. Nálunk is valami ilyesmibe kerül.
4: Ja, 15.
3: 4 hónappal később rendőrségi idézést kapott. Először azt hitt, hogy átverésről van szó, de nem. A rendőrségen megmutatták neki a bevásárlásról készült kamera felvételt, és hát egyrészt a zacskó, másrészt, legalábbis a hatósági iratok szerint egy közel 70 frankos marha hátszín is fizetés nélkül maradhatott. Ő ezt egyébként tagadja, azt állítja, hogy ő csak egy francia kolbászt vásárolt.
2: Na, hát azt nem tudom eldönteni, hogy most az a marha hátszín, amit ő szájban vitt ki az áruházból, az számít-e vagy nem számít, de az alapsztoriból, Kitty, te vagy a boltos. Nem, még jobb. Te leszel a svájci Miss Marple, tehát neked nyomoznod kell. Látod, hogy a néni elköveti a bűncselekményt, megvan kamerán a felvétel. Hogyan keresed meg a néni? Mert ez 3 hónappal később lett meg ez a néni. Mit csinálsz te, mint svájci hatóság, hogy elkapd a bűnelkövetőt? 20 forint a tét, nem kicsi?
4: Hát...
2: Hogy találod meg?
4: Nem tudom.
2: Mi az első lépés? Hogy itt nem? Egy kép egy néniről, és akkor kiplakátolod, hogy az acskó tolvaj?
3: Az acskó tolvaj néni is, teleragasztjuk.
2: Te mit csinálnál?
3: Sömbőt.
2: Te mit csinálnál? Hogy találsz egy nénit?
3: Hogy fizeted?
2: Átfordítom úgy, hogy meglegyen.
3: Készpénzben vagy kártyával?
2: Látsz egy jó csajt a boltban, és meg akarod találni. Másnapra megvan.
3: Hogy fizeted? Készpénzzel vagy kártyával?
2: Kártyával fizetett a néni, viszont nincsen hűségkártyája, tehát nem tudod névvel hozzákötni a kártyához.
3: Hát az oké, de hát figyelj, akkor a rendőrség megkeresi a bankot, kikéri a bankkártyás fizetés adatait, és már is összekapcsolja. Már is megvan a neve.
2: Látszik, hogy te már svájci gondolkodó vagy.
3: És aztán... Én csak szoktam nézni krimiket.
2: Tekesként betörsz a nénihez, mert valami ilyesmi történt, és bevitték szegényt, új lenyomatot vettek le, lefotózták.
3: És leteperem őt maszkban, és ordítva követelem, hogy adja ide az acskót. Hol van az acskó?
2: Nagyon durva.
3: Te és bűnöző hát állat.
2: 300 csak, svájci frank büntetés.
3: Adok egy zacsi papá is, te egy szuncu.
1: Buenos Morgan, mindenki.

0: Liza és a Kill Bill, na ez zárta a mit tudom én hányadik órát. Ez a Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hozzuk az esztergomi krónikát, aztán persze Teddy Swims, ilyen lesz a Mr. Noidal.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Esztergomi Krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép péntek délutánt. Meghirdették Esztergomban a város jó tanulója, jó sportolója címpályázatát. Megkezdik Esztergom közterületein a növényvédelmet. Holnap rendezik a Szent Tamási napot a Szent Tamás hegyen. Jövök a részletekkel, ezek az Esztergomi Krónika hírei. Kezdünk! Esztergom megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének közjóléti és köznevelési bizottsága pályázatot írt ki. Esztergom megyei jogú város jó tanulója, jó sportolója 2026 cím elnyerésére. A pályázaton részt vehet minden olyan Esztergomban tanuló és Esztergomban sportoló általános vagy középiskolás diák, aki Esztergomban bejegyzett és működő sportegyesület tagja, aki kimagasló tanulmányi és sportteljesítményt ért el. A pályázat benyújtási határideje október 5-e. A pályázatokat zárt borítékban kell leadni Esztergom megyei jogú város polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára. Megkezdik Esztergom közterületén a Kisduna sétány, valamint a Széchenyi téren lévő platánfák, kórokozó, kártevők elleni növényvédelmét és permetezését. Az aszálykár enyhítése véget, levéltrágya is kijuttatásra kerül. A szakmérnöki felügyelettel végzett permetezés az előírásoknak megfelelő védőruházatban permetezési napokon napnyugta előtt 1 órától hajnal 4 óráig történik. A felhasználás során az esetleges eszközökre, például gépjárművekre kijutó permetszer károsodást nem okoz, melegvérű állatokra veszélyt nem jelent. Holnap, szeptember 19-én ismét megtelik élettel Esztergom egyik különleges városrésze. A Szent Tamás Barátai Egyesület idén is megrendezi a Szent Tamási napot a Szent Tamás hegyen. A délutántól estig tartó közösségi program több helyszínen kínál koncerteket, kulturális és családi programokat, valamint gasztronómiai élményeket. Az André Kertész téren 15 órakor Fehér László tárogatójával kezdődik az esemény, majd megnyílik Kapa Melinda és Korka Zsuzsa Múltkor Társ című szabadtéri kiállítása. A Kápolnánál bőrműves kreatív játszóház várja a gyerekeket. 16 órától Sárosi Attila, az Esztergom Annó szerkesztője tart vetített előadást a Mária Valéria híd és az esztergomi átkelés történetéről. 17 órától pedig improvizációs workshop kezdődik Bogárdi Zsuzsival. Este a Kápolna mögötti tábor tűz és gitár szó várja a résztvevőket. A Hegytetőn 16 órától a Kámfor Színház a Csillagszemű Juhász Kozmikus Kalandja című marionett bábjátékot láthatja a közönség. Ezt követően a Golyó Power Trio, a Membrán, a Szépülő Városközpont és az Indiretta lép fel. A Kávária Beckett Tamás utca környékén 15 óra és 18 óra között lézerharcot is rendeznek. Ezek voltak az Esztergomi Krónika hírei, köszönöm figyelmüket, kevesebb mint egy óra és újra találkozunk majd, addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
0: Berkes Olivérről tuti, hogy mesélek neked ebben az órában. Oké, hozom őt a bulvár csokorban, mert hogy ez a Koktél kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. A Stick Figure mindjárt jön, Young Gravy, Madonna és Teddy Swims. Ígértem, hozom. Na persze, hogy a Mr. Noidal érkezik. Én Tamás, rádióz velem!

Stick Figure és az Angels Above Me az idei évből érkezett. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és Tamással, a bulvárcsokorban pedig Berkes Olivérrel. Mi a helyzet az istáján? No, ígérem, hogy elmesélem a következő fél órában, tuti, hogy hozom a történetet. Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes balgáé. Démokritosz köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Remélem, hogy ti a memóriába feldobtátok. Ha kell, kitépni onnan. Megan Trainor jó nagyot énekel, mindjárt Avicii is jön, a Bauza a Magnetic-kel bombáz, Méringer pedig a Budapest Cityvel. Hozom csak slágerek közt.

0: Dragon Trainer és a Made You Look természetesen. Szerintem az énekből ezt ki is találtátok. Ez a Cocktail 5 órában, kevés dzsumával, jó sok zenével. Ez az 5 óra hivatott arra, kérem, hogy átkísérjen benneteket a munka legnehezebb részén. Például kiváló újdonságainkkal, Robbie Williams és Miss Monique közös ezügyben. Na hozom, mindjárt nagyot fog szólni, ígérem. Azt viszont nem tudom megígérni, hogy nyugodtan tudtok közlekedni az M1-esen, mert hogy Budapest felé az erős tranzit forgalom miatt tolódás tapasztalható a Grébics pihenőhely és Tatabánya között. 10 kilométeres a kialakult dugó. Nos, legyetek türelemmel, ha pedig infótok van, akkor küldjétek el 0620 97 8 97 85-ös a számom. Robbie Williams, a nagy öreg apukám, hihetetlen, mindig képes megújulni. Miss Monique, ő pedig egy DJ producer csajszi, aki a zenét teszi alá. No, mindjárt regélek róla. Itt lesz Berkes Olivier, persze, hogy a Bulvár Csókorban, Alan Walker, Meek & Sugar, Christina Aguilera és az imént említett kettős, Robbie Williams tehát és Miss Monique. A kereskedelmi szünet után repül az újdonság, a Beauty and Us, mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
4: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
5: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veolianál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil a munkahely, biztos fizetés vár.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
6: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. I am

Walker, Isabella Mackman és Catherine O'Ryan, a Broken Strings volt a tiétek. Ígértem bulvár csokrot, nesze! Itt van Berkes Olivier, aki az utóbbi időben kicsit kevesebbet szerepelt a felszínen, de a bennfentesek szerint ez nem a pihenésről szólt. A legfrissebb pletyik szerint a háttérben olyan brutális, teljesen váratlan hazai kollabon dolgozik, ami az eddigi slágereit is lemoshatja a slágerlistákról. Pedig ám az évszakok, vagy a volt, ami volt, na az nehéz. Állítólag Olivier egy olyan női előadóval zárkozott be a stúdióba, akivel korábban soha nem láttuk. Húha, bezárkoztak? Jajaj. Biztos, hogy dal lesz abból? És nem egy ilyen, hogy oá, oá? No, de még nincs vége. Az Instán szörfölő legszemfülesebb rajongók kiszúrták, hogy Olivier az utóbbi hetekben látványosan letörölte, vagy archiválta szinte az összes régi posztját, és mindössze néhány kiemelt kép maradt fent a profilján. Vajon mi történik? Magánéleti válság? Lehet, hogy ezért volt bezárkózá. Na jó, nem is folytatom tovább, mert még azt mondjátok, hogy csúnya vagyok, és fúj. Bulvár csokor, benne Berkes Olivier, jön Olivia Dean. Itt lesz a Bambó Leo feldolgozása is. No meg, ha már Berkes Olivierről dumáltam, csak barát vagyok ez a dal, csak slágerek közküldöm.

0: legfrissebbekkel, aztán nyitom a Zomb felvételével a következőt. How Wrecker, így a dal, mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:02 lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép péntek délutánt. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Megkezdődött a másodfokú eljárás az úgynevezett Antifa perben. Esztergomban forgalomkorlátozás lesz. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezett Magyarországra, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Megkezdődött a másodfokú eljárás a fővárosi ítélőtáblán péntek délelőtt az úgynevezett Antifa perben, amelyben a 2023. februári budapesti támadás sorozat elkövetőivel szemben emeltek vádat. A külföldi elkövetők, mint egy szélsőséges baloldali szervezet tagjai 2023. február 9-e és 11-e között 5 támadást hajtottak végre a fővárosban, általuk szélső jobboldalinak tartott emberekkel szemben. A támadásokban 9-en sérültek meg, közülük 6-an súlyosan. Az első rendű vádlott, az olasz Ilaria Salis esetében szünetel az eljárás, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Esztergomban szeptember 26-án, eső esetén pedig október 10-én, reggel 7 óra és este 7 óra között a Liszt-Ferenc utcában a szelvény szerinti jobb oldalon a biblioteka épületén kosaras gépjárműről végzendő ablaktisztítási munka miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható, a lakosság türelmét és megértését kérik. És végezetül sport, tompa, száraz, elkeserítő, így jellemezte a BBC skót szekciójának vezető sportújságírója a Celtic teljesítményét a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulóját követően, amelyben a skót bajnokság legutóbbi 5 kiírásában aranyérmes glasgowi együttes hazai környezetben 3-1-re alul maradt a Ferencvárossal szemben. Tom English kiemelte a 4 nappal korábban a skót Liga kupában a Rangers otthonában elszenvedett vereséget, a nemzetközi kupaporondon újabb súlyos vereség követte, az előzőhöz hasonlóan 3 kapott góllal. Hozzátette, a középpályán többen feledhető játékot nyújtottak, a védekezés gyenge volt, a labdás megoldásokat pontatlanság és ötlettelenség jellemezte, valamint hiányolta a skót együttes játékosaitól a munka mennyiségét és minőségét is.
0: Időjárás.
1: Holnapra nyoma sem lesz a mai hidegfrontnak, a változóan felhős idő mellett több órás napsütés lesz a jellemző, csapadék csak kevés helyen lehet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Megvan a Laurent Wolf féle no stressz. No, igen, akkor jó hírem van. Ő kerül a bulvár csokorba, mesélek róla, és Buenos Morgan visszatekintőt is hozok. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene és Tamás, ez már az útcsó. Bishop Briggs-el, Kombagniskovar, Sheryl Lloyd-dal, no és Zombra. Kezd már is a Homewrecker, én Tamás. Rádiózz velem!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
5: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
6: Megérkezett a Mancsi járat.
7: A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
6: A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa pörög egészen délután 5-ig. Ezt követően érkezik Zimmerer Tamás a Charterrel, és ne felejtjétek, hogy nincs hétköznap este Light Session nélkül. Ma este ESB lesz a rezidens, ő áll be tehát a lemezjátszók mögé. A folytatásban mi más jönne, mint egy újdonság, Lost Frequencies és a Paraíso. Ezzel megyünk tovább.

0: Hazafelé kell egy kis plusz lendület. Ez a Beat Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, remélhetőleg mindenkinek jól telik a nap, legalább olyan szépen, mint amilyen szép az időjárás. Egyébként hasonló várható holnap, holnap után is, nagyjából 27-28 fokos csúcsokkal és napsütéssel, úgyhogy most még bátran lehet szabadtéri programokat szervezni, és akár kint ezeken is hallgatni a Forrás Rádiót. Hozzuk a jobbnál jobb slágereket, Don't Leave, ez a folytatás.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Elérkeztünk úgymond az első fél idő végéhez, na de nálunk nem szünet jön, hanem a legfrissebb hírek, információk, utána azonban pörgünk tovább a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel, például Topic és Becky G közösével. Ez lesz a Sorry Papi.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a beat.
1: Ez a beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éves stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
7: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. Elindította a vinil lemezek eladásain alapuló slágerlistáját a MAHASZ. Változik a MOL Tatabánya KC mai mérkőzésének a helyszíne. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kabinet döntését a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Közölte, 2 új jogszabállyal olyan változtatásokat vezetnek be, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint 4 éves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott sportegyesületnél vagy szövetségnél. Amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben, ismertette Magyar Péter. A szabályozás érintettje lehet mások mellett Kubatov Gábor és a Ferencváros is. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt és harcolni kell, jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében. A Vadhajtások YouTube csatornán pénteken reggel nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. Elindította a vinil lemezek eladásain alapuló slágerlistáját a Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetsége. A vinil top 10-es első heti listavezető Bongor Extázis című korongja. Az évi nettó 1,2 milliárd forintos piacot jelentő formátumból tavaly 269.959 darabot adtak el Magyarországon, ami bevételi csúcsot jelent. A vinil top 10 első heti dobogójára 2 újrakiadás fért még fel. A második helyre Demjén Ferenc került a 6 című koronggal, a harmadikra a Doors legnagyobb slágereit tartalmazó lemez. A top 10-ben további 2 magyar előadó szerepel, a Heaven Street 7 a cukorral és a Well Hello az elnöki üggyel. És végezetül sport, változik a MOL Tatabánya KC mai mérkőzésének helyszíne, ugyanis nem a megszokott otthonában lép pályára az Eto University. A Magvasi Mihály sportcsarnok helyett az Audi Arena ad otthont az Eto University Tatabánya találkozónak. Az üzemeltető a korábbi beázás miatt az újabb csapadékos időjárás kockázatát mérlegelve döntött a helyszín megváltoztatása mellett, számolt be róla a Kisalföld.
0: Időjárás.
1: Holnapra nyoma sem lesz a mai hidegfrontnak, a változóan felhős idő mellett több órás napsütés lesz a jellemző, csapadék csak kevés helyen lehet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a B. Délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, eléggé ütemesen telik nálunk így a péntek délután is, és elég sok újdonsággal. Nagyon klassz slágerekkel készülök ebben az órában is. Most Topic és Becky G érkezik, ez a Sorry Papi, a mikrofonnál így és Solan.

0: csinálom mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: most hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
3: szeptember 19-én Tatabányán.
2: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop.
5: GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Csevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal!
8: Hozd magaddal!
7: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
9: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
10: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
11: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a folytatásban például Steve Kroeger és Sky Holland közösét. Ez az Everyday.
1: What's up? I'm Steve Kroeger.
2: And I'm Sky Holland.
1: And here's our new song.
3: Everyday. Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

Tolvaj Jelen is láger, a Crazy Boys-szal együtt, és egy picit azért hadd spoilerezzek, például hétfőn azért is lesz érdemes majd a Buenos Morgant hallgatni, mert hogy ezt az alat is bemutatjuk nektek, érkezik majd hozzánk a Crazy Boys két tagja, Zsolti és Kristóf, illetve velük lesz majd Istenes Márkó is, aki szintén nagyon nagyot énekel ebben a bizonyos újdonságban, úgyhogy ez vár rátok majd hétfő reggel, most pedig a Talk to You, már is ezzel megyünk tovább.

0: Mára lezárjuk a beatet, legközelebb, majd hétfő délután találkozhatunk, legalábbis hát ebben a formában. Nézzük a mai folytatást, Zimmerer Tomi már készen áll, hogy hozza nektek a chartert, majd pedig este 7-től 9-ig Light Session, ESB lesz a mai házigazda. Én jövök, mégpedig vasárnap az Itzerrel, aztán hétfő reggel a Buenos Morgenben, ahogy már azt elárultam nemrég, dal premierrel jelentkezünk, az elmúlt két órában Éjes Solandot hallottátok.
1: Két óra! Amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Na, hogy megy a meló?
7: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
6: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
7: Komolyan?
6: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
7: És milyen a cég?
6: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
7: Na, ez már jól hangzik.
6: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
8: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, üdvözlöm Önöket, szép péntek délutánt. A magyar állam 53%-kal olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani az autópályákat. Az Európai Bizottság pénteken 3,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. Október végére elkészülhet a kisbéri piac. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. A magyar állam 53%-kal olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani az autópályákat, és 61%-kal olcsóbban tudja a nagy karbantartási feladatokat ellátni, ha ezt a feladatot nem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-re bízza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányzati tájékoztatón Budapesten. A miniszter elmondta, hogy a Magyar Közút Nonprofit ZRT-től azt kérték, becsülje meg mai nettó áron, hogy mennyibe kerülne az üzemeltetés, és ezt összevetették az MKIF áraival. Vitézi Dávid kiemelte, ezek azok a tevékenységek, amelyek alapból nem koncessziós tevékenységek, ahol nincs beruházás, illetve nem kell a beruházás megtérüléséről hosszú távú szerződést kötni. Az Európai Bizottság pénteken 3,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére a 90 milliárd eurós támogatási hitel keretéből, közölte a brüsszeli testület. A bizottság tájékoztatása szerint az összeg Ukrajna területének és légterének védelmét szolgálja az orosz támadásokkal szemben. Október végére elkészülhet a kisbéri piac, írja a kemma.hu. A nyár eleje óta tartó munkálatok során a teljes vásártér új arculatot kap. Sinkovics Zoltán polgármester elmondta, hogy a főút melletti részre térköves parkoló épül, felújítják a pavilonokat, új vízes blokkot és adminisztrációs helyiségeket alakítanak ki. A projekt részeként a járda is megújult a vásártér és a közeli áruház között rendkívül kedvező ajánlattal helyi forrásból. És végezetül sport, a 17 esztendős Farkas Erikkel profi szerződést kötött az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool FC. Mindezt 3 nappal azt követően, hogy 2 évvel idősebb testvérével, Patrickkal is hasonló megállapodás született. A 20-szoros bajnok klub pénteken a honlapján közölte, hogy a magyar származású Farkas Erik az U12-es korosztály óta a Liverpool akadémiáján nevelkedik.
0: Időjárás.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg, vasárnap elérjük a 30 fokot, ám a jövő hét már őszies időt hoz a front mögött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép délután a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Péntek van, jönnek a klubok legjobbjai, a Visszatek Rovat és Accent, Cera és Misha Miller közös a Don't Leave a 20. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

20. helyen Accent és Sarah, na meg Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a klubok kedvenceit, és ne felejtjétek, jön a visszatekintő rovat is a következő órában. Edward Maja lesz itt veletek, no meg a Stereo Love. Találkoztok ESB-vel is a Light Session 2 órájában, és ha már érkezik, akkor mindenképpen mesélek a Light Sessionről és a Mix műsorainkról. Itt lesz Jazz Glynn is, kérem, izzik körülötte a levegő, hogy miért, megtudjátok. Miller Dávid is érkezik, Tájföldre költözött, hogy miért is, na ezt is megtudjátok nem sokára. Addig pedig legjobbjaink, T. Denny mindjárt a Follow the Flow-val, Adam Port pedig most a Move-val, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózok. Köszönöm, ha itt teszel.

időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt, voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá. Végül aztán úgy döntött, ideje tényleg változtatni és hosszabb időt tölteni Tájföldön. Lakást keres, bankszámlát nyit és a pénzügyeit is tudatosabb bank tervezi. Szerintem lassulásra tökéletes lesz ez a tájföldi út neked, vagy lehet, hogy ott is maradsz, aki tudja. K-pop, Demon Hunters és a Golden, na az érkezik most a

Csillag és Jazzglin, a Summer's Back volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam, no persze, hogy itt a charterben, a 14. helyen. Felkészül a Hertz és Purple Disco Machine közös. No, de kanyarodjunk vissza egy kicsit Jazzglinhez. Kerek Perec kipucolta a teljes hátterét, kérem szépen, hivatalosan is szakított Jay-Z legendás menedzsmentjével, a Rock Nation-nel. Ha ez még nem lenne elég, alig pár hónappal korábban az EMI Record kiadótól is elviharzott egyetlen album után, a benfentesek szerint Jazz teljesen besokalt a multitól, és inkább átadta az irányítást a 80-as évek kultikus fiú bandája, a Bros egykori basszus gitárosának, Craig Logannek. Hát kérem, tiszta lap, új korszak, a szakma pedig persze feszülten figyeli a folytatást. Na és itt van egy kis pletyi is, képzeljétek el, Alex, mármint a párja, a tévében élő adásban utalgatott lánykérésre. Mire Jazz az instán csak annyit reagált, akkor jobb, ha megyek és veszek egy gyűrűt. Viccesen aranyosan. Az imént Jazzglin, a folytatásban pedig, ahogy már emlegettem, a Hurt és Purple Disco Machine közös It's a Wonderful Life. Ez a 13.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már este 6 óra, üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal, megkezdődött a másodfokú eljárás az úgynevezett Antifa perben. Esztergomban forgalomkorlátozás lesz, jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezett Magyarországra, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Megkezdődött a másodfokú eljárás a fővárosi ítélőtáblán péntek délelőtt az úgynevezett Antifa perben, amelyben a 2023. februári budapesti támadás sorozat elkövetőivel szemben emeltek vádat. A külföldi elkövetők, mint egy szélsőséges baloldali szervezet tagjai 2023. február 9-e és 11-e között 5 támadást hajtottak végre a fővárosban, általuk szélső jobboldalinak tartott emberekkel szemben. A támadásokban 9-en sérültek meg, közülük 6-an súlyosan. Az elsőrendű vádlott, az olasz Ilaria Salis esetében szünetel az eljárás, mivel európai parlamenti képviselővé választották. Esztergomban szeptember 26-án, eső esetén pedig október 10-én, reggel 7 óra és este 7 óra között a Liszt Ferenc utcában a szelvény szerinti jobb oldalon a biblioteka épületén kosaras gépjárműről végzendő ablaktisztítási munka miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható, a lakosság türelmét és megértését kérik. És végezetül sport, tompa, száraz, elkeserítő, így jellemezte a BBC skót szekciójának vezető sportújságírója a Celtic teljesítményét a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulóját követően, amelyben a skót bajnokság legutóbbi 5 kiírásában aranyérmes glasgowi együttes hazai környezetben 3-1-re alul maradt a Ferencvárossal szemben. Tom English kiemelte a 4 nappal korábban a skót Liga kupában a Rangers otthonában elszenvedett vereséget, a nemzetközi kupaporondon újabb súlyos vereség követte, az előzőhöz hasonlóan 3 kapott góllal. Hozzátette, a középpályán többen feledhető játékot nyújtottak, a védekezés gyenge volt, a labdás megoldásokat pontatlanság és ötlettelenség jellemezte, valamint hiányolta a skót együttes játékosaitól a munka mennyiségét és minőségét is.
0: Időjárás.
1: Holnapra nyoma sem lesz a mai hidegfrontnak, a változóan felhős idő mellett több órás napsütés lesz a jellemző, csapadék csak kevés helyen lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A tizedik a héten az Üzsel és Szoltó közös Jamaikán. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert péntek lévén a klubok legjobbjaival. No persze a Visszatek rovattal is. Mindjárt Edward Maja a tiétek, itt lesz a Stereo Love. Érkezik ESB is, a Light Session 2 óráját kapjátok tőle 7 és 9 óra között. Előtte pedig mindenképpen mesélek a mix műsorainkról. Addig pedig Cyril, Tuti, Dash és Young Fly is. Itt jön az Oh Mama, ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

nyolcadik CD, és a Stumbling Nina hetediken pedig BB Rexa, na meg a Fadeless közös New Religion. Te a Chartert hallgatod, a hétköznapi slágerlistát nem annyira hétköznapian. 7 óráig pörgetem ma is, ne felejtjétek, de mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek, ami ugye ma van, a Dance Chart a porondon. Ezen 2010-ig repülünk, Edward Maya volt abban az évben az első ezen a héten, itt a Stereo Love.

Ez volt a tiétek, ezt is szeretem ám. No és sok jó dalt szeretek még, ami itt van a listán, mert hogy te most a Forrás Rádió charterét hallgatod, ez a hétköznapi slágerlista a klubok legjobbjaival, no meg a Gordo és Reiner Conn nevelt közössel.

Előtte azonban mesélek a mix műsorainkról. Mindig utánam a Light Session-nel találkoztok 7 és 9 óra között DJ Bólival, DJ Yellow-val, Spider Ghost-tal, DJ Major G-vel és ESB-vel, no meg vasárnap, de akkor 8-tól 10-ig DRK-val. Utána ott van a Launch Session Norbert van Dellel. A szombati napot sem hagyom ki nyugi. Saturday Live Session persze DJ Hubik műsorvezetésével 8 és 10 között, 10-től pedig a Club Session indul. Egy tuti Robin Schulz mindig ott van a végén a Sugar Radio showjával. Az aktuális DJ-ket pedig megtaláljátok mindig a közösségi oldalainkon. Not keressétek szombaton! Itt pedig keressétek az Üzsel vagy Hugel, Ultranat és Imar Angel közös, mert hogy itt a Moving to the Sun

A második a héten az adom, amit a minap emlegettem, az ATB Topic és E7 eszközöst, mert hogy 2021 óta ez a dal itt van a listán. Most vagy elírás, vagy nem tudom, de azóta itt a Your Love most éppen a második. Ez a Charter, köszi, hogy itt vagy a klubok legjobbjait, egészen 7 óráig dobom neked, de Shell és Young Fly-jel, meg Azariával. A mai number one, a Panna.

Des, Youngfly és Azaria, szólt a Pannonia. Én pedig megköszönöm mára, sőt az egész hétre kitüntető figyelmed. 5 és 7 óra között a Forrás Chartert, ma éppen a Dance Chart alaporondon hallottad. Hétfőn is fogod, akkor majd jövök az európai kedvencekkel. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével. És Light Session-nel teli kellemes estét kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, ma ESB lesz itt veletek. 7 és 9 között, holnap hajnali 4 és 6 között pedig ismét. Héttől pedig érkezem majd, jövök a szombat délelőtti programmal. Na, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek! Az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást. Hello! I just got a brand new car. Vroom, vroom.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 7 óra, üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok, szép pénteket. November 30-áig kapják meg a szülők az iskolakezdési támogatás második felét. Játszótérfejlesztések zajlottak Komáromban. Hétvégén kezdődik az utánpótlás szumó Európa bajnokság Magyarországon. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. November 30-áig megkapják az arra jogosultak az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forint értékű utalvány formájában érkező részét, közölte Magyar Éva kormány szóvívő a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Éva elmondta, az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni iskolai felszerelésekre, rugázati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, továbbá fejlesztő játékokra. Az utalványt olyan címletekben kézbesíti a posta, hogy egyenlően lehessen megosztani a gyermeket felváltva gondozó szülők között, tette hozzá. Újabb örömteli hírt osztott meg a komáromi családokkal dr. Molnár Attila polgármester. A komáromi játszótérfejlesztések részeként 3 helyszínen is új, izgalmas eszközöket vehettek birtokba a legkisebbek. A fejlesztések célja, hogy a közterületi játszóeszközök még biztonságosabbá, családbarátabbá tegyék a városi mindennapokat, miközben maximálisan alkalmazkodnak a különböző korosztályok igényeihez. Megújult a laktanyaközi játszótér, a Juhász Gyula utcai játszótér és a Színház közi játszótér. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. És végezetül sport, utánpótlás szumó Európa bajnokságot rendeznek hétvégén Veszprémben. A 2 napos kontinens tornára mintegy 330 fiatalt várnak. A szervezők tájékoztatása szerint a versenyzők szombaton U15-ös, vasárnap U18-as korosztályban, több súlycsoportban és open kategóriában, illetve csapatversenyben méretik meg magukat a Veszprém arénában. A magyar válogatott a 2 korosztályban összesen 40 versenyzővel, 25 fiúval és 15 lánnyal vesz részt a kontinens viadalon.
0: Időjárás.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg, vasárnap elérjük a 30 fokot, ám a jövő hét már őszies időt hoz a front mögött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

0: percek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Ismét összefogtak a motoros angyalok, Tokod nyerte a harmadik bányász olimpiát Dorogon, strandröplabda kupa lesz Tatán. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 18-án pénteken. Összesen 1831 motor gurult ki a dorogi gyülekező helyről, az utasokkal együtt pedig több mint 2600-an vettek részt, a motorosok is lehetnek angyalok jótékonysági felvonuláson szeptember 12-én szombaton. Az esztergomi kórházat támogató rendezvény szervezői szerint a segítőkkel és az út mentén integetőkkel együtt mintegy 3000-en alkották az idei motoros angyal közösséget. Az Offroad Motors Lehotai Kft. Facebook bejegyzésben számolt be a rendezvényről. Mint írták, a hajnali hideg, szeles idő és a korábbi eső még aggodalomra adott okot, reggelre azonban kitisztult az ég, és már 7 órakor hallani lehetett az érkező motorokat. A bizonytalanságot hamar felváltotta az öröm, ismét rengetegen csatlakoztak a kezdeményezéshez. A motorosok a Dorogi József Attila művelődési ház területén gyülekeztek. A 12. alkalommal megszervezett esemény Dorogot és Esztergomot kötötte össze, középpontjában ezúttal is a segítségnyújtás és az összetartozás állt. A résztvevők száma a tavalyit is meghaladta. 2025-ben 1563 motorral, az utasokkal együtt 2238-an csatlakoztak a felvonuláshoz. Idén tehát 268-al több motor indult útnak. A szervezők külön köszönetet mondtak Dorog és Esztergom önkormányzatának a helyszínekért és a rendezvény támogatásáért. Beszámolójuk szerint Hernádi Ádám Esztergom polgármestere maga is motoros angyalként haladt végig a menetben. Idén is kapcsolódott véradása programhoz, amelynek a Vitéz János Katolikus Általános Iskola adott otthont a Váci Vérellátó közreműködésével, számolt be a dorogimedence.hu. Nemrégen egy külföldi sofőr okozott balesetet az autópályára felhajtva, mivel a GPS-t követte annak ellenére, hogy látta a terelést. A baleset részleteiről Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt a Forrás Rádiónak.
2: A Szárligeti felhajtónál hajtott fel az autópályára egy külföldi sofőr annak ellenére, hogy ki volt helyezve a tábla, hogy a felhajtó le van zárva. Felhajtott a strádára, besorolt a forgalomba és összeütközött egy szabályosan közlekedő motorkerékpárossal, aki meg is sérült a balesetben. A meghallgatásán elmondta, hogy látta ugyan a jelzőtáblát, de mivel a GPS arra irányította, ezért nem mert neki ellent mondani, nehogy eltévedjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek az esetnek nagy tanulsága az, hogy hiába közlekedünk akár rutinból, akár GPS alapján, hogyha látjuk, hogy a jelzőtábla mást mond, mint amit a GPS, akkor mindig a KRESZ elvek az irányadók, tehát higgyük el, hogyha a tábla ki van helyezve, akkor az az érvényes, és nem az, amit a GPS mond. Nézzük meg, hogyha ismeretlen terepen járunk, hogy merre is akarunk majd közlekedni, és ott nincs esetleg valamilyen útfelújítás, átépítési munkálat, hiszen hogyha előre fel tudunk erre készülni, vagy előre tudjuk ezt az információt, akkor hiába visz a GPS valamerre, akkor tudjuk, hogy nem az a megfelelő útvonal.
1: 8 település csapata mérte össze tudását és ügyességét a harmadik bányász olimpián szeptember 5-én szombaton a Dorogi Otthontéri Parkban. A bányászmúlthoz kapcsolódó játékos versenyt Tokod nyerte, a második helyen Dorog, a harmadikon Sárisáp végzett, írja a dorogimedence.hu. Anna Völgy, Csolnok, Dorog, Kesztölc, Piriscsév, Sárisáp, Tokod és Tokodaltáró csapataira olyan feladatok vártak, amelyekhez egyaránt szükség volt logikára, tárgyi tudásra és fizikai állóképességre. A versenyt Jászberényi Károly alpolgármester nyitotta meg, majd a csapatok elfoglalták a számukra kijelölt állomásokat. A szervezők ezúttal is egy képzeletbeli bányába kalauzolták a résztvevőket, vízbetörésnél kellett segíteniük, csillét toltak, és egy szimulált bányabaleset sérültjeit is ki kellett menteniük. Emellett arról is számot adtak, mennyire ismerik a környék bányász múltját. Az önkormányzat beszámolója szerint a változatos feladatok próbára tették a csapatokat, de a résztvevők jókedvűen vették az akadályokat. A díjakat Dorogkét alpolgármestere, Jász Berényi Károly és Nagy Attila adta át, akik reményüket fejezték ki, hogy jövőre a 4. bányász olimpián is találkozhatnak a versenyzőkkel. Tatabányán találták meg a Tokodaltárói Hivatal udvaráról ellopott tartályt. A hivatal 2026. július 27-én tett bejelentést a dorogi rendőrkapitányságon, miután ismeretlen tettesek eltulajdonítottak egy IBC tartályt az udvarról. A szabálysértési előkészítő eljárást folytató dorogi rendőrök széleskörű adatgyűjtéssel azonosították az elkövetőt. A nyomok Tatabányára vezettek, ahol az elkövető lakhelyén meg is találták az ellopott tartályt. A rendőrök lefoglalták, majd visszaszolgáltatták a tartályt a Tokodaltárói polgármesteri hivatalnak. Szeptember 19-én ismét megtelik élettel Esztergom egyik különleges városrésze. A Szent Tamás Barátai Egyesület idén is megrendezi a Szent Tamási napot a Szent Tamás hegyen. A délutántól estig tartó közösségi program több helyszínen kínál koncerteket, kulturális és családi programokat, valamint gasztronómiai élményeket. Az André Kertész téren 15 órakor Fehér László tárogatójával kezdődik a rendezvény, majd megnyílik Kapa Melinda és Korka Zsuzsa Múltkortárs című szabadtéri kiállítása. A Kápolnánál bőrműves kreatív játszóház várja a gyerekeket. 16 órától Sárosi Attila, az Esztergom annó szerkesztője tart vetített előadást a Mária Valéria híd és az esztergomi átkerés történetéről. 17 órától pedig improvizációs workshop kezdődik Bogárdi Zsuzsival. Este a Kápolna mögött tábortűz és gitárszó várja a résztvevőket. A Hegytetőn 16 órától a Kámfor Színháza a Csillagszemű Juhász Kozmikus Kalandja című marionett bábjáték láthatja a közönség. Ezt követően a Goyo Power Trio, a Membrán, a Szépülőváros Központ és az Indiretta lép fel. A Lépcső utcai borudvarban a BHT Gitár Trio és Berec Péter zenél, a Kálvária Beket Tamás utca környékén 15 és 18 óra között lézerharcot is rendeznek. És végül sport, Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata idén is megrendezi a Strandröplabda kupát a Városi Diáknap programjának részeként. Az eseményre 4 fős közép és általános iskolás csapatok jelentkezését várják, férfi-női és vegyes csapatokat egyaránt. A verseny időpontja szeptember 23-a 15 óra, helyszíne építők parkja, strandröplabda pályák, a jelentkezés határideje szeptember 18, jelentkezni a csertegistvánkukac@gmail.com e-mail címen lehet. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 18-án pénteken, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ugye, bírjátok még? Még egy órára. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Light Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangulat nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Nám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

0: sein, es lebt im Érzemügy vége.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

segítünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nem tudsz dönteni, mit hallgass. Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mindig veled.

azonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: csak hangolj ránk! Forrás Rádió, mindig vele!
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Ha unod a hétköznapok szürkeségét, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.